90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best FM.

0: Indul az őszi róka vakcinázás, változóan felhős idő várható. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. Csökkent a költözési kedv Magyarországon, tavaly kevesebben váltottak hivatalosan lakcímet, mint egy évvel korábban, és 2015 óta csak 2023-ban mértek ennél alacsonyabb aktivitást. A Központi Statisztikai Hivatal szerint a megye határt átlépő mintegy 115 ezer ember csaknem fele Budapestre vagy Pest megyébe költözött. Utóbbi 26 ezer, a főváros pedig 25,5 ezer új lakót vonzott. A központi régión kívül Fejér, Győr-Moson-Sopron és Bács-Kiskun volt a legnépszerűbb célpont. Október 3-án kezdődik a rókák veszettség elleni őszi vakcinázása. Az ország déli és keleti megyében zajlik majd az immunizálás. A területre kis repülőgépekről vakcinatartalmú csalétket szórnak ki. Az érintett térségekben ez idő alatt ebzárlat és legeltetési tilalom lesz érvényben, közölte a Nemzeti Élelmiszerláncbiztonsági Hivatal. A tájékoztatás szerint idén két veszettség esetet mutattak ki. Felmérték, hol szeretnek a legjobban és hol a legkevésbé bringázni a kerékpárosok a Balaton körül. A Magyar Kerékpáros Klub két évente kéri ki a bringások véleményét a tó körüli útvonalról. Idén több ezer értékelés és 770 konkrét észrevétel érkezett. Az eredményekről Kádár Melindát, a Kerékpáros Klub szóvívőjét kérdeztük.
1: Óriási változás nem történt az elmúlt időszakban. A legrosszabb állapotú szakasznak fonyódot jelölték, viszont egy szakasz sokkal jobbra értékelték, mint két évvel ezelőtt, ez pedig a Szigliget-Balaton-Ederics között is, amit a nyáron újítottak fel, nagyjából egy 3 kilométeres szakaszon. Pozitív fejlődés, de ez nagyon minimális ahhoz képest, hogy mire lenne szükség.
0: Mintegy 10 000 fogyatékossággal élő gyermeket és családtagjaikat várják jövő kedden a fővárosi állatkertbe. Az Értelmi Fogyatékossággal Élők és Segítőik Országos Érdekvédelmi Szövetsége 34. alkalommal rendezi meg a sérült gyermekek napját. Az esemény keretében látványetetések, interaktív foglalkozások és színpadi műsorok várják a résztvevőket. A rendezvényen 1992 óta csaknem 200 ezer fogyatékossággal élő gyermeket láttak vendégül. Változékony időre számíthatunk, ma a napsütés többször zavarják, majd megnövekvő gomoly felhők. Elszórtan alakulhat ki csak kisebb eső, zápor, az ország nagy részén száraz időre van kilátás. A légmozgás gyenge, mérsékelt marad, a legmelegebb órákban 20-27 fok várható, keleten mérhetjük majd a magasabb értékeket. Holnap többfelé párásan, ködösen indul a nap, viszont napközben csak átmenetileg növekedhet meg a felhőzet, 22-28 fok várható majd.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék.
1: Pénz, karrier, siker, álmok, folyton agyalok, épp mire vágyok, nézd, milyen sikeres posztok.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
1: Már kérhető a távfűtés elindítása Fehérváron, közel 1 millió forint a lakások négyzetméter ára a megye székhelyen. Délután 21-22 fok várható. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Ficsóri Erika, híreink következnek. Elkezdődött az őszi városrészi egészségnapok sorozata Székesfehérváron. Az első ingyenes alkalomnak az Öreghegyi Közösségi Ház adott otthont, ahol 2011-ben indult útjára a kezdeményezés. A résztvevők egyetlen délelőtt alatt többféle állapotfelmérésen vehettek részt. Egyebek mellett kardiológia és EKG-szűrés, bőrgyógyászati és dietetikai tanácsadás, csontsűrűség, valamint testösszetételmérés, de légzésfunkció, demencia és érszűkület vizsgálat is elérhető volt, írja a város oldala. A kezdeményezés célja, hogy az egészségügyi szolgáltatásokat helyben teszik elérhetővé, és segíthet időben felismerni azokat az elváltozásokat, amelyek akár tünetek és fájdalom nélkül is kialakulhatnak. A megelőzés fontosságára hívja fel a figyelmet az október 3-án Székesfehérváron tartandó mellrák elleni séta is. Korszerű orvosi műszerekkel bővült a Velencei Szakorvosi Rendelőintézet. A Gárdony támogatásával megvalósult beszerzés a nőgyógyászatot, a kardiológiát, a radiológiát és a gyermekgyógyászatot is érinti, írja a település közösségi oldalán. Az intézmény többek között ultrahangberendezéseket és vezeték nélküli Holter EKG-t szerzett be. A nőgyógyászaton már 3D és 4D ultrahangra, valamint magzati genetikai szűrése is lehetőség van. A gyermekek szívvizsgálata pedig újszülött kortól 18 éves korig egy helyen végezhető. Egész napos eseménnyel készülnek az Alzheimer világnapjára Székesfehérváron. A rendezvény szeptember 21-én a Katolikus Szeretetszolgálat és annak országos papi otthona szervezi. Az Alba Pláza előtt szűrőnapot tartanak, ahol a papi otthon munkatársai várják az érdeklődőket, emellett igénybe vehetők a szűrőkamion szolgáltatásai, közölte a székesfehérvár.hu. Ismét sárkányhajók lebik el a fehérvári csónakázó tavat. A 21. Székesfehérvári Sárkányhajó Fesztivált szeptember 25-én és 26-án tartják. Az első napon egyetemisták, főiskolások és középiskolai diákok mérik össze tudásukat, a felsőoktatási mezőny 200 és 2000 méteres távokon küzd a trófeákért. A középiskolások a Nebulo Open fiú és lány kupán, az általános iskolások pedig a kisdiák vegyes kupán szállhatnak hajóba. Másnap a baráti társaságok és a cégek veszik birtokba a pályát, számukra ma éjfélig még nyitva áll a nevezés. Ekkor tartják az Open, a házi sárkányok, a vegyes és a maraton Open kupa futamait. Forgalomkorlátozásra kell számítani a Balatoni úti felüljárón. Geotechnikai mintavételt végeznek október 20-áig több alkalommal a Borszéki és a Horváth István utca közötti szakaszon. A szakemberek a töltés állapotát ellenőrzik, amelynek folyamatos nyomon követése szükséges, számolt be róla a székesfehérvár.hu. Az elmúlt években az önkormányzat megerősítési, süllyedés megelőzési, valamint vízelvezetés korszerűsítési munkákat is végeztetett ezen a részen a biztonságos közlekedés tartása érdekében. A munkavégzés idején félpályán haladhatnak az autók jelzőőrös irányítás mellett. A korlátozások a megadott időszakban napközben többször is életbe léphetnek. Felmérték, hol szeretnek a legjobban és hol a legkevésbé bringázni a kerékpárosok a Balaton körül. A Magyar Kerékpáros Klub két évente kéri ki a bringások véleményét a tó körüli útvonalról. Idén több ezer értékelés és 770 konkrét észrevétel érkezett. Az eredményekről Kádár Melindát, a Kerékpáros Klub szóvivőjét kérdeztük.
2: Óriási változás nem történt az elmúlt időszakban. A legrosszabb állapotú szakasznak Fonyódot jelölték, viszont egy szakaszt szeretnék kiemelni. Sokkal jobbra értékelték, mint két évvel ezelőtt, ez pedig a Szigliget-Balaton-Ederics közötti, amit a nyáron újítottak fel, nagyjából egy 3 kilométeres szakaszon. Pozitív fejlődés, de ez nagyon minimális, ahhoz képest, hogy mire lenne szükség. Azt várjuk és azt is kérjük, hogy most már érdemi beavatkozások történjenek a balatoni bringakör kapcsán. Ez ügyben mindenképp egyeztetni fogunk az érintett illetékesekkel.
1: Szüreti mulatság lesz a hétvégén Székesfehérváron. A Maroshegyi Böndörödöt szombaton 18. alkalommal tartják a Gárdonyi Géza Művelődési Ház és Könyvtárban, valamint az előtte található M. Tóth István téren. Délelőtt óvodások, iskolások,

0: más csoportok és zenés produkciók mutatkoznak be, délután pedig a Kiskalász Duó gyermekműsora Babtársulat 3 kívánság című óriás Bábel előadása és a Big Time zenekar koncertje következik, adta hírül a város portálja. Az épületben a Szent Kristóf ház fiataljainak kiállítása lesz látható. A szabadtéri kínálatot játszótér, kosaras körhinta, kézműves foglalkozások, mesemondás, könyvvásár, valamint szőlőpréselés és mustkóstolás egészíti ki. Hagyományos konyhával, gyurta bemutatóval, lovaglással és társas lovaskocsizással színesítik a napot. Már kérhető a távfűtés Székesfehérváron. Hideg idő esetén szeptember 15-től bekapcsolható a szolgáltatás azokban a társasházakban, ahol a belső hálózat feltöltött és légtelenített, írja a város oldala. A Széphő ZRT arra kéri az érintetteket, hogy az esetleges szereléseket mielőbb fejezzék be. Az üres csőhálózatok feltöltése a növekás letárulása Magyarországon hetet is igénybe vehet, ezért a közös képviselőknek és a fűtési megbízottaknak kellene többet megrendelni munkát. Közéjúdik alkalommal rendezik a Fehérvári Dokumentumfilmfesztivál. Szeptember az elején a használt 8. és 10. között tartják a Kodolány János Egyetem Rákóczi utcai épületében. A háromnapos fesztivál programja minden korosztálynak szól. 9,5-es dokumentumfilm pályázatszem bizonyult a lejtárgásnak, a Színházis Filmművészeti Egyetem hallgatóinak Budapesten az éves növekedés 6,1%-ra mérséklődött, illetve beszélgetések és koncertek színesítik a palenist. A szervezők célja 150 ezer dokumentumfilm a lakására emelkedésének ütemek folyamatosan lassul, ami a növekvő jövedelmet és egyetemistáknak szóló dokumentum a lakásvásárlók helyzetét. A fiatalok szabadon választott témában készíthetnek legfeljebb 10 perces alkotásokat. A filmeket szeptember 20-áig tölthetik fel a FEDOK hivatalos oldalán. A legjobbakat szakmai zsűri értékeli. A díjazott alkotásokat a fesztivál záró napján vetítik le a közönség számára, írja székesfehérvár.hu. Három kategóriában hirdették meg az Alba Regia ösztöndíjat Székesfehérváron. A 2026-2027-es tanév első fél évére szóló támogatása szeptember 25-ig lehet jelentkezni, közölte az FMC. Az egyik lehetőség azoknak szól, akik az előző évben meghatározott országos vagy nemzetközi tanulmányi, illetve szakmai versenyen vettek részt. Az elért helyezéstől függően 30 vagy 60 ezer forint járhat. Külön kategóriát biztosítanak az Óbudai Egyetem Alba Regia Karán, valamint a Kodolányi János Egyetem Székesfehérvári képzési helyszínén most kezdő, a feltételeknek megfelelő első fél éveseknek. Ők 120 ezer forintra pályázhatnak. A Székesfehérvári Felsőoktatási Hallgatói Tanács tagjai 50 ezer forintot igényelhetnek. A részletes kiírások és az adatlapok a város honlapján érhetők el. Az időskori vitamin bevitelről lesz szó az Idős Barát Gárdony programsorozat következő alkalmán. Kovács Flóra természetgyógyás segítségével járják körül, mire érdemes figyelni ezen a területen, írja Gárdony közösségi oldala. Az interaktív beszélgetős foglalkozás szeptember 4-én délután tartják, amelyre minden érdeklődőt várnak. Két vágányú vasúti pályát terveznek Székesfehérvár és a Balaton között. Vitézi Dávid közlekedés és beruházási miniszter a közösségi oldalán közzétett videóban számolt be az elképzelésről. A vonalat 160 km/órás sebességre tennék alkalmassá. A fejlesztéssel rövidítenék a menetidőt és enyhítenék a nyári késéseket, amelyek egyik fő oka az egyvágányú szakaszok túlterheltsége. Az előkészítés már elindult, erre 3 milliárd forintot különített el a kormány. A kivitelezés, a dokumentáció elkészítése és a szükséges engedélyek megszerzése után megkezdődhet. Most pedig híreink végén néhány szó az időjárásról. Délelőtt tovább növekszik a fátyol felhőzet, az időszak második felében erősen felhős borult is lehet az ég, egyre inkább már csak szűrt napsütése lehet ekkor esély. Délután vastag a felhőzettel erősen felhős, időnként borult lesz az ég. Eső zápor a délelőtt második felétől késő délutánig fordulhat elő. 23 fok körül alakul a hőmérséklet, este 21-16 fok közé hűl a levegő. Ficsúri Erikát hallották.
1: A Best FM-et megtalálja az interneten is. www.bestfm.hu www.bestfm.hu A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Hello, szép jó reggelt kívánok! Szeptember 18-án pénteken sok boldogságot Diánák, szülinaposok, hívható SMS Viber 0620 55 55 155. 4 perc múlva már 4:07, Rihanna kezd az Umbrellával, Max M. Levente vagyok.
1: Best FM.

0: Best FM, a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok a hét utolsó munkanapján. Szeptember 18-a van, péntek, az illetlenség világnapja. Na, nem azt jelenti, hogy parasztnak kell lenni, hanem pont, hogy arra hívja fel a figyelmet, hogy mennyire elterjedt a tiszteletlenség a mindennapokban, és rávilágít az illem, valamint a kulturált viselkedés hiányára. Mojo és a Chillén ezzel megy tovább a péntek reggel. 0620 55 55 155 telefon, SMS, Viber. Ha dugó, baleset van, ide várom az infót.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék.

Best FM, a legjobb zenék a hét utolsó munkanapján, a néhol ködös reggelt, napos gomoly felhős idő váltja, egy-egy zápor zivatar is kialakulhat elszórtan, 20-27 fok valószínű, keleten lesz melegebb, részletek a hírek végén, amelyet majd Taylor Swift dala követ.

A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
1: Különleges fehérvári helyszínek nyílnak meg a hétvégén. Biztonságnapját tartották a Németh László általános iskolában. Délután 23 fok várható. Köszöntöm Önöket! A mikrofonnál Ficsóri Erika. Különleges helyszíneket fedezhetnek fel a hétvégén a kulturális örökség napjain Székesfehérváron. Szombaton először nyílik meg a látogatók előtt a püspöki palota teljesen restaurált magánkápolnája. A Történelemtől Sporteseményig című vezetett körsírta az Aranybull emlékműtől indul, érinti a Met Arénát, közben Fehérvár történelmi és modern értékeit is bemutatja, írja a város oldala. A Szent István Király Múzeum a Budenz házba várja az érdeklődőket, akik az épület múltjába és egykori lakótereibe is betekintést nyerhetnek. Vasárnap Öreghegy kerül a középpontba, a Fantavillától a Borivárig vezető sírta a városrész történetét és épített örökségét idézi fel, az út végén a Borivárat is megtekinthetik. A hétvége programjai ingyenesek. Játékos feladatokon keresztül tanultak a biztonságos mindennapokról a Németh László általános iskola alsósai. A biztonságnapján 9 különböző állomás várta őket az intézményben és az előtte lévő téren, közölte az FMC. A középpontban az e-rollerek, valamint a gyalogos és kerékpáros közlekedés állt. A tanulók emellett az újraélesztésről és a tűzesetek elkerüléséről is hasznos ismereteket szereztek. Arról is szó esett, mi a teendő, ha otthon kigyullad a konyha. A programon a szülői példamutatás fontosságára is felhívták a figyelmet. Felmérték, hol szeretnek a legjobban és hol a legkevésbé bringázni a kerékpárosok a Balaton körül. A Magyar Kerékpáros Klub 2 évente kéri ki a bringások véleményét a tó körüli útvonalról. Idén több ezer értékelés és 770 konkrét észrevétel érkezett. Az eredményekről Kádár Melindát, a Kerékpáros Klub szóvivőjét kérdeztük.
2: Óriási változás nem történt az elmúlt időszakban. A legrosszabb állapotú szakasznak fonyódot jelölték, viszont egy szakaszt szeretnék kiemelni. Sokkal jobbra értékelték, mint 2 évvel ezelőtt, ez pedig a Szigliget Balaton-Ederics közötti, amit a nyáron újítottak fel, nagyjából egy 3 kilométeres szakaszon. Pozitív fejlődés, de ez nagyon minimális ahhoz képest, hogy mire lenne szükség. Azt várjuk és azt is kérjük, hogy most már érdemi beavatkozások történjenek a balatoni bringakör kapcsán. Ez ügyben mindenképp egyeztetni fogunk az érintett illetékesekkel.
1: Délelőtt megnövekszik a fátyol felhőzet, az időszak második felében azonban erősen felhős borult is lehet az ég. Eső zápor a délelőtt második felétől késő délutánig fordulhat elő nagyobb eséllyel. 23 fok körül alakul a hőmérséklet, este 21 és 16 fok közé hűl le a levegő. Szombat reggel 13-14, délután 26-27 fokot mérhetünk.
0: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

Best FM, a legjobb zenék. Most már egyre többször indul párásan, ködösen a nap itt-ott. Vannak helyek, ahol ma reggel is ez a helyzet. 7 és 15 fok között van odakint. Napos gomoly felhős idő lesz egy-egy elszórt futózáporral, 20-27 fokkal, és ma is keleten lesz melegebb. Holnap a maihoz szinte megszólalásig hasonlít majd az időjárás. Vasárnap eleinte mindenhol a napsütésé lesz a főszerep, de délután északnyugat felől erőteljesebb felhő átvonulás indul, viszont a jó hír, hogy esni nem fog, 24-29 fok lesz majd a hét utolsó napján. Sergio Mendezzel és a Black Eyed Peas-szel és egy laza nyárias szambával örülünk ennek. Jön a Más Kanada!

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Már is 7 óra, jó reggelt kívánok! Jönnek szeptember 18-a péntek friss hírei, a következő órában pedig majd az IMF. You're unbelievable. És Zséda is.

0: hívható SMS Viber 0620 55 55 155. Jó reggelt!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. MG modellek már 5.999.000 forinttól az Ivanicsnál. Kényelmes, praktikus és sokoldalú, hogy minden helyzetben számíthass rá. Munkába, hétvégére, hosszabb utakra, vagy akár a családi kalandokhoz. Az MG készen áll. Fedezd fel az MG világát az Ivanicsnál. Székesfehérvár, Palánkai út 7, ivanics.hu.
2: Ahány ház, annyi szokás. Van, aki a netet hazaviszi. És van, aki a nettel viszi magával az otthont. Akár vezetékes, akár vezeték nélküli internetet keresel. A Jettelnél mindkettőt megtalálod. Próbáld ki az új optikai kábeles hipernetet akár 6 hónapig féláron egy év hűséggel, vagy válaszd a hordozható otthonnetet egy hónapig 0 forintért, amit 10 napig bárhová magaddal vihetsz az országban, ahol van áram. A részletekért irány a legközelebbi Jettel üzletünk, vagy a jettel.hu per otthoni internet oldal.
3: Fedezze fel az amerikai kontinens sokszínűségét az OTP Travel utazásain. Észak ikonikus nagyvárosai és nemzeti parkjai, Közép- és Dél-Amerika ősi birodalmai csak önre várnak. Álmai utazását megtalálja az OTP Travel utazási iroda változatos kínálatában, Székesfehérvári irodánkban, Várkörút 54. Utazzon az amerikai utazások szakértőjével.
4: Sérült, üzemképtelen gépjárművét adja le Siófokon, a nagy autóbontóban.
5: Teljes körügyintézés, végleges kivonás.
4: A MOHUS szerződéses partnere. Nagyautóbontó.hu.
6: Ne fűsd az utcát! Szigetelj Thermomasterrel. Most a teljes hőszigetelő rendszer színfelár nélkül. Kérj ajánlatot! Ungarocell.hu.
7: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek

0: A legjobb zenék. Reklámot hallottak. Best FM. A legjobb zenék. A legjobb. Itthon.
1: A Nagyboldogasszony és Nepomuki Szent János templom, vagy ahogy a többség ismeri, Ciszterci templom Székesfehérvár belvárosának egyik legjellegzetesebb műemléke. A város fő utcáján található a templom, amelyet 1742 és 56 között építettek a jezsuiták.

0: 2014-ben teljes körűen felújították.
1: Best FM, a legjobb zenék. Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
2: 17 klímaberendezést kapott a szárazréti idősek otthona. Több buszjárat útvonala megváltozott Fehérváron. Zajlik a denevérek párzási időszaka. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Ficsóri Erika. Részletes híreink következnek. 17 klímaberendezést kapott a fekete és szárazréti idősek otthona. A több mint 7 millió forintos támogatásból beszerzett készülékek már a nyár végén melegben is segítették az ott élőket, és a dolgozók számára is kedvezőbb feltételeket teremtenek. A korábbi felújítás során a teljes villamos hálózatot rendbe tették, így a légkondicionálók beépítésének nem volt műszaki akadálya, közölte a székesfehérvár.hu. A hűtés különösen fontos az idősek számára, akiknek a tartós kánikula komolyabb megterhelést jelenthet. A korszerű eszközök kellemesebbé teszik a mindennapokat. Székesfehérváron más szociális intézmények klimatizálását is tervezik. A Rákóczi úton és a Hosszú sétatéren ehhez először az elektromos hálózat korszerűsítésére van szükség, ennek előkészítését már megkezdték. A beruházás jelképes átadását a napokban tartották. Őszi rágcsálóírtás kezdődött Székesfehérváron. A város hő vízfolyása és csapadékvíz elvezető árkai mellett helyezték ki az írtószert tartalmazó figyelmeztető felirattal ellátott dobozokat, írja a székesfehérvár.hu. A bennük lévő szer lenyelve emberre és állatra egyaránt veszélyes lehet. A méreg ellenszer a K1 vitamin, amelyet injekció formában csak az orvos adhat be. A tárolókat október 10-től folyamatosan szedik össze. Zajlik a denevérek párzási időszaka, a kutatók pedig ilyenkor keresik az eddig ismeretlen nászbarlangokat. Egy-egy ilyen helyen akár több ezer denevér is összegyűlhet, amelyek nagyobb távolságból is érkezhetnek. A különleges őszi időszakról Görtöl Tamás denevér kutató beszélt rádiunknak.
3: Ilyenkor találkoznak egyes barlangokhoz, meg bányákhoz érkező denevérek, hogy párosodjanak egymással. Magyarországon jellemző, hogy csak néhány 10 vagy 1-200 kilométert mennek. Nyáron rovatbőség van az áttéri területeken, sok asszonyok a szülőkolóniákat egyes fajok ott alkotják, majd utána például Gemencből, Mecsekbe vagy akár a Bakonyba is elmennek, és az ottani barlangokban mászolnak. Ezen is dolgozunk, hogy minél több ilyen nászbarlangot ismerjünk, hogy aztán a védelmüket lehessen biztosítani.
2: Délelőtt megnövekszik a fátyol felhőzet, az időszak második felében azonban erősen felhős borult is lehet az ég. Eső zápor a délelőtt második felétől késő délutánig fordulhat elő nagyobb eséllyel. 23 fok körül alakul a hőmérséklet, este 21 és 16 fok közé hűl a levegő. Szombat reggel 13-14, délután 26-27 fokot mérhetünk.
1: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: Hello, szép jó reggelt! Kitartást a hét utolsó munkanapjához. Szeptember 18-a van péntek, amely idén is a Diánák névnapja. Sok boldogságot kívánok névnapos, szülinapos Best hallgatóinknak egyaránt. 7 óra elmúlt, Maxim Levente vagyok. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155. Ebben a fél órában biztosan hallgatunk majd I.I.O.-t, szól a Rapture, elsőként pedig Alexandra Burke Florida-val közös Bad Boys című dala.
1: Best FM.

0: Best FM, a legjobb zenék, jó reggelt kívánok! Szeptember 18-án, 1971-ben a mai napon a Pink Floyd volt az első rockzenekar, amely fellépett egy klasszikus zenei fesztiválon Svájcban. Most pedig a 90-es és 2000-es évek fordulójának egyik ikonikus elektronikus dalával megy tovább a péntek reggel. Jön az amerikai IIO és a Rapture a Best FM.
1: Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: Jazz FM, a legjobb zenék. 20-27 fok, napsütés, felhők, egy-egy elszórt zápor, zivatar, erre készülhetünk ma, és ma is keleten lesz majd melegebb. Részletes időjárás jelentéssel jönnek a legfrissebb hírek. Rögtön 7:30, jó reggelt, Will Smith és a Man in Black bekészítve.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
1: Még lehet jelentkezni az Alba Regia ösztöndíjra. Ingyenes fülorgégészeti szűrés lesz Székesfehérváron. Kisebb esőzápor előfordulhat, Picsóri Erika vagyok. Három kategóriában hirdették meg az Alba Regia ösztöndíjat Székesfehérváron. A 2026-2027-es tanév első fél évére szóló támogatása szeptember 25-ig lehet jelentkezni, közölte az FMC. Az egyik lehetőség azoknak szól, akik az előző évben meghatározott országos vagy nemzetközi tanulmányi, illetve szakmai versenyen vettek részt. Az elért helyezéstől függően 30 vagy 60 ezer forint járhat, külön kategóriát biztosítanak az Óbudai Egyetem Alba Regia karán, valamint a Kodolányi János Egyetem Székesfehérvári képzési helyszínén most kezdő, a feltételeknek megfelelő első fél éveseknek. Ők 120 ezer forintra pályázhatnak. A Székesfehérvári Felsőoktatási Hallgatói Tanács tagjai 50 ezer forintot igényelhetnek. A részletes kiírások és az adatlapok a város honlapján érhetők el. Ingyenes fülorgégészeti szűrés lesz Fehérváron. A ragadt torkon a rákot országos kampányhoz kapcsolódva szeptember 21-e és 25-e között várják a jelentkezőket a Szent György Kórházban. A program célja, hogy időben felismerjék a fej és a nyak területén kialakuló daganatos elváltozásokat, tájékoztat a Májva Virág Alapítvány weboldala. Különösen érdemes részt venni rajta, valamilyen panasz 3 hétnél tovább fennáll, dohányzás és rendszeres alkoholfogyasztás esetén pedig legalább 2 évente ajánlott az ellenőrzés. A szűrés körülbelül 15 percet vesz igénybe, térítésmentes, de előzetes bejelentkezés szükséges. Ma ismét benépesül a fővárosban a Merkapt sportközpont. 2 napon át a mozgási és a zenéi lesz a főszerep. A budapesti sportág és hangszerválasztóra az ország számos pontjáról várják a gyerekeket. Az első nap elsősorban az iskolai osztályok, szombaton pedig a családok élvezhetik a sportfesztivál hangulatát. A rendezvényről Kis Gergely kommunikációs igazgató beszélt.
2: Ingyenes rendezvény, több órán keresztül felhőtlen szórakozás a gyereknek, kipróbálni sportágokat, nyereményjátékokba részt venni, minikoncerteket meghallgatni, kipróbálni különböző hangszereket és sportágokat, sportági bemutatókat megnézni, nagy színpadon találkozni bajnokokkal. Szóval mindig történik valami, bemutatók, edukálás, egy nagyon kerek program, és az állandóság egy nagyon fontos fegyverünk szerintem, itt a nagy sportág választom és nagy hangszer választom.
1: Délelőtt megnövekszik a fátyol felhőzet, az időszak második felében azonban erősen felhős borult is lehet az ég. Eső zápor a délelőtt második felétől késő délutánig fordulhat elő nagyobb eséllyel. 23 fok körül alakul a hőmérséklet, este 21 és 16 fok közé hűl a levegő. Szombat reggel 13-14, délután 26-27 fokot mérhetünk.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: legjobb zenék.
1: Ez a levél megint neked íródik, lelkem egy koldus, a túlélésért kínlódik. Hiányoztál mindig, nem izgatott, hogy ki volt itt, egy fél árva kiskölyök a mai napig vívódik. Megjött a siker, a díjak, a pénzek, a kisfiam, a párom, lecsaládi fészek. Sokszor vártam, hogy kihunjon a fényem, mert nincsen több vasárnap, csak egy züllött péntek. Sokan nem hiszik, de a csillagod is látom. Sokszor beszélek hozzád, és éneklem a számod. Kevés volt az időnk, ezt mai napig bánom. Pihenj csak tovább, és folytasd az álmod.

0: Best FM a legjobb zenék. Jó reggelt, szeptember 18-án pénteken, sok boldogságot a Diánáknak és a szülinaposoknak. 1961-ben ezen a napon született James Gandolfini, amerikai színész legismertebb szerepe a Mafiózók című sorozat Tony Sopránója. szeptember 18 megszületett Lance Armstrong, amerikai professzionális országúti kerékpár versenyző, aki 1999-től 2005-ig 7-szer nyerte meg a Tour de France-t. 1971-ben ezen a napon született Jada Pinkett Smith, amerikai színésznő, Will Smith felesége. 1976-ban a mai napon született Ronaldo, nem Cristiano a portugál, hanem a kétszeres világbajnok brazil válogatott labdarúgó. Még egyszer sok boldogságot az ünnepelteknek. 0620 55 55 155 telefon SMS Viber.
1: Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Pénteki a forgalom, azaz szerintem egy csomóan szabadnapot vettek ki, nem mennek suliba, nem viszik a gyereket. Mi más oka lehet annak, hogy péntekenként kisebb a forgalom? A helyes megoldásokat a 0620-55-55-155-re várom, és persze, ha van közlekedési hír, az is jöhet. Mindjárt 8 óra, jönnek a friss hírek, a következő órában pedig majd Paul Johnson. És Tarány Tamás is. Rövid szünet, aztán szólnak újból a legjobb zenék. Jó reggelt!
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Ne fűsd az utcát. Szigetelj Thermomasterrel. Most a teljes hőszigetelő rendszer színfelár nélkül. Kérj ajánlatot. Ungarocell.hu.
3: Őszi burkolat készletkisöprés a Hofbaum Braunnál szeptember 14-e és 26-a között. Ha fürdőszobát építesz vagy felújítasz, most érdemes nálunk körülnézned. Hofbaum Braun, az otthonod nálunk kezdődik. Székesfehérvár, Móri utca 408 és Mór, Deák Ferenc utca 91-93.
4: Brandó Burger Székesfehérvár. Rendelj házhoz, kérd elviterre, vagy fogyassz helyben. Töltsd le appunkat, rendelj és fizess online webshopunkon. brandoburger.hu.
5: Miért fizetne többet? Székesfehérváron egyedülálló Andante gyártói akció az SC Home bútorszalonban. Most 10% azonnali kedvezményt adunk 16 típusú garnitúra minden összeállítására, egyedi rendelés esetén is. Figyelem, az akció és a kedvezményes árak kizárólag szeptember 30-áig érvényesek. Az akciós modelleket és a pontos árakat keresd az áruházban. Székesfehérvár, Széchenyi út 116.
6: Ahány ház, annyi szokás. Van, aki a netet hazaviszi, és van, aki a nettel viszi magával az otthont. Akár vezetékes, akár vezeték nélküli internetet keresel. A Yettelnél mindkettőt megtalálod. Próbáld ki az új optikai kábeles hipernetet akár 6 hónapig féláron egy év hűséggel, vagy válaszd a hordozható otthonnetet egy hónapig 0 forintért, amit 10 napig bárhová magaddal vihetsz az országban, ahol van áram. A részletekért irány a legközelebbi Yettel üzletünk, vagy a yettel.hu per otthoni internet oldal.
0: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es, és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék.
2: Reklámot hallottak.
0: Best FM. A legjobb zenék. A legjobb itthon.
7: A Szent István Király Múzeum állandó kiállítása a Fekete Sas Patika Múzeum Székesfehérvár belvárosának főutcáján található, mely a gyógyszerész történetbe, illetve a város gyógyszerészetének múltjába enged betekintést. 1746 és 1971 között a város meghatározó gyógyszerészeti intézménye volt, amely először a jezsuita szerzetes rend fennhatósága alatt működött. A Fekete Sas első elődje az 1688-ban megalapított első patika volt, amit közvetlenül a török kiűzése után Szártori János pápáról érkezett patikus alapított. A patika többször gazdát cserélt, a jezsuita rend pedig végül 1745-ben vásárolta meg. A rend 1744-ben kezdte el építeni fehérvári rendházát a patika akkori épületével szemben. A kor egyik legnevezetesebb fafaragó mesterét, Baumgartner Bernátot kérték fel erre a munkára, aki a jezsuita templom és a rendház teljes berendezése mellett a patika bútorzatát is elkészítette. Ma is ezt láthatjuk az épületben.
0: Best FM. A legjobb zenék. Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
8: Különleges fehérvári helyszínek nyílnak meg a hétvégén. Biztonságnapját tartották a Németh László általános iskolában. Délután 23 fok várható. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Ficsóri Erika. Különleges helyszíneket fedezhetnek fel a hétvégén a kulturális örökség napjain Székesfehérváron. Szombaton először nyílik meg a látogatók előtt a püspöki palota teljesen restaurált magánkápolnája. A történelemtől sporteseményig című vezetett körsét az Aranybull emlékműtől indul, érinti a Metarénát, közben Fehérvár történelmi és modern értékeit is bemutatja, írja a város oldala. A Szent István Király Múzeum a Budenz házba várja az érdeklődőket, akik az épület múltjába és egykori lakóterre erejébe is betekintést nyerhetnek. Vasárnap Öreghegy kerül a középpontba, a Fantavillától a Borivárig vezető sírta a városrész történetét és épített örökségét idézi fel. Az út végén a Borivárat is megtekinthetik. A hétvége programjai ingyenesek. Játékos feladatokon keresztül tanultak a biztonságos mindennapokról a Németh László általános iskola alsósai. A biztonságnapján 9 különböző állomás várta őket az intézményben és az előtte lévő téren, közölte az FMC. A középpontban az e-rollerek, valamint a gyalogos és kerékpáros közlekedés állt. A tanulók emellett az újraélesztésről és a tűzesetek elkerüléséről is hasznos ismereteket szereztek. Arról is szó esett, mi a teendő, ha otthon kigyullad a konyha. A programon a szülői példamutatás fontosságára is felhívták a figyelmet. Felmérték, hol szeretnek a legjobban és hol a legkevésbé bringázni a kerékpárosok a Balaton.

0: Hív fejlődés, de ez nagyon minimális ahhoz képest, hogy mire lenne szükség. Azt várjuk és azt is kérjük, hogy most már érdemi beavatkozások történjenek a balatoni bringakör kapcsán. Ez ügyben mindenképp egyeztetni fogunk az érintett illetékesekkel.
1: Délelőtt megnövekszik a fátyol felhőzet, az időszak második felében azonban erősen felhős borult is lehet az ég. Eső zápor a délelőtt második felétől késő délutánig fordulhat elő nagyobb eséllyel. 23 fok körül alakul a hőmérséklet, este 21 és 16 fok közé hűl le a levegő. Szombat reggel 13-14, délután 26-27 fokot mérhetünk.
2: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: 4 perccel múlt 8 óra. Jó reggelt, jó utat, jó munkát kívánok, jó készülődést annak, aki még otthon hallgat minket. 0620 55 55 155 telefon, SMS, Viber. Ha van hír az utakról, jöhet ide, és ugyanitt a Diánákat és a szülinaposokat is lehet ünnepelni. Nem sokára Brandy, a What About Us-szal, mindjárt a Madison Avenue, most pedig a Black Legend jön, és a You See the Trouble with Me.
2: Best FM, a legjobb zenék.
4: 1975, we brought you an album with a song.

0: Ezt FM a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok! Szeptember 18-án pénteken nincs semmi különös az utakon, nincs dugó, nem tudok balesetről, úgyhogy maradjon is így. Ha valaki mást tapasztal, hívható SMS Viber számunk 0620 55 55 155. Mi meglepő, hogy az autómentes hétvégén, ami közeleg, holnap-holnap után tényleg lesz olyan hely, ahol csak autómentesen lehet közlekedni. Lezárásokra, forgalmi változásokra kell készülni szeptember 19-én és 20-án, azaz holnap és holnap után az autómentes hétvége miatt Budapesten. Több ezer látogatót várnak a környezettudatosságot és fenntartható közlekedés népszerűsítő programjaikkal. A szervezők a Kálvin tértől a Szabadsághíd budai hídfőjéig, a pesti alsórakparton és most először a Műegyetem rakparton is. Jó reggelt, jó utat, jó készülődést Brandivel, What About Us, a Besten.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. Rock, Chuck. Big Rocker.

0: Best FM, a legjobb zenék. Nyugodt napos őszi idő jön a front után, sok napsütéssel, néha gomoly felhőkkel, 20-27 fokkal csapadék nélkül. Részletek és a hétvége időjárása a hírek végén, amelyet majd George Michael dala követ. Mindjárt 8:30, jó reggelt!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 West FM-en.
1: 17 klímaberendezést kapott a szárazvéti idősek otthona. Több buszjárat útvonala megváltozott Fehérváron. Zajlik a denevérek párzási időszaka. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Ficsóri Erika. Részletes híreink következnek. 17 klímaberendezést kapott a fekete és szárazvéti idősek otthona. A több mint 7 millió forintos támogatásból beszerzett készülékek már a nyár végén melegben is segítették az ott élőket, és a dolgozók számára is kedvezőbb feltételeket teremtenek. A korábbi felújítás során a teljes villamos hálózatot rendbe tették, így a légkondicionálók beépítésének nem volt műszaki akadálya, közölte a székesfehérvár.hu. A hűtés különösen fontos az idősek számára, akiknek a tartós kánikula komolyabb megterhelést jelenthet. A korszerű eszközök kellemesebbé teszik a mindennapokat. Székesfehérváron más szociális intézmények klimatizálását is tervezik. A Rákóczi úton és a Hosszú Séta téren ehhez először az elektromos hálózat korszerűsítésére van szükség, ennek előkészítését már megkezdték. A beruházás jelképes átadását a napokban tartották. Őszi rágcsálóírtás kezdődött Székesfehérváron. A város hő vízfolyása és csapadékvíz elvezető árkai mellett helyezték ki az írtószert tartalmazó figyelmeztető felirattal ellátott dobozokat, írja székesfehérvár.hu. A bennük lévő szer lenyelve emberre és állatra egyaránt veszélyes lehet. A méreg ellenszer a K1 vitamin, amelyet injekció formában csak az orvos adhat be. A tárolókat október 10-től folyamatosan szedik össze. Zajlik a denevérek párzási időszaka, a kutatók pedig ilyenkor keresik az eddig ismeretlen nászbarlangokat. Egy-egy ilyen helyen akár több ezer denevér is összegyűlhet, amelyek nagyobb távolságból is érkezhetnek. A különleges őszi időszakról Görtöl Tamás denevér kutató beszélt rádiónknak.
2: Ilyenkor találkoznak egyes barlangokhoz, meg bányákhoz érkező denevérek, hogy párosodjanak egymással. Magyarországon jellemző, hogy csak néhány 10 vagy 1-200 kilométert mennek. Nyáron rovarbőség van az áttéri területeken, sok asszonyok a szülőkolóniákat egyes fajok ott alkotják, majd utána például Gemencből, Mecsekbe vagy akár a Bakonyba is elmennek, és az ottani barlangokban mászolnak. Ezen is dolgozunk, hogy minél több ilyen nászbarlangot ismerjünk, hogy aztán a védelmüket lehessen biztosítani.
1: Délelőtt megnövekszik a fátyol felhőzet, az időszak második felében azonban erősen felhős borult is lehet az ég. Eső zápor a délelőtt második felétől késő délutánig fordulhat elő nagyobb eséllyel. 23 fok körül alakul a hőmérséklet, este 21 és 16 fok közé hűl a levegő. Szombat reggel 13-14, délután 26-27 fokot mérhetünk.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetők.

Best FM, a legjobb zenék. Nyugodt napos őszi idővel zárul a munkahét, és hasonló időben bízhatunk a hétvégén is. 20-27 fok, napsütés, néha gomoly felhők, csapadék nélkül. Most is délkeleten lesz majd melegebb, hétfőn pedig egy újabb hidegfront érkezik, visszaesik a napközbeni maximum 19-24 fok közé. Az ex Spice Girl, Jerry Halliwell és ma már Horner is Look At Me című dala jön a Besten.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: 9 után is sok régi ismerőssel találkozhatunk. Jön például Sting és Chad Mami közöse. És a halott pénz is. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155. Az M1-esen Budapest felé Tatabánya térségében a kiépített terelésben lerobbant valaki a külső sávon. Köszi Tibinek az infót, aki szintén imént említett hívható SMS Viber számunkat használta. Jó reggelt, jó utat, kitartást a hét utolsó munkanapjához. Mindjárt folytatjuk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Szeptember 20-ától Tilla műsorvezetésével ismét jön az ország legnagyobb házi bulija, a Sztárban Sztár. 6 nő és 6 férfi énekes lép színpadra, hogy kiderüljön, ki a legnagyobb átalakuló. A zsűri székében idén Littai Klaudia, Lékai Kis Ramóna, Stól András és Pap Szabi foglalnak majd helyet. Szeptember 20-ától vasárnap esténként Sztárban Sztár a TV2-n.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Ne fűsd az utcát. Szigetelj Thermomasterrel. Most a teljes hőszigetelő rendszer színfelár nélkül. Kérj ajánlatot. Ungarocell.hu.
3: Új ülőgarnitúrát még ma? Igen. Az SC Home megoldja. Több mint 100 ülőgarnitúra készleten, többféle színben. Csekkold le készletünket scbútor.hu vagy az áruházban Széchenyi út 116.
4: MG modellek már 5.999.000 forinttól az Ivanicsnál. Kényelmes, praktikus és sokoldalú, hogy minden helyzetben számíthass rá. Munkába, hétvégére, hosszabb utakra, vagy akár a családi kalandokhoz. Az MG készen áll. Fedezd fel az MG világát az Ivanicsnál. Székesfehérvár, Palánkai út 7, ivanics.hu.
5: Sérült, üzemképtelen gépjárművét adja le Siófokon, a nagy autóbontóban.
6: Teljes körügyintézés, végleges kivonás.
5: A MOHUS szerződéses partnere. Nagyautóbontó.hu.
7: Ázsia szépségei felfedezésre várnak. Az OTP Travel utazásain életre szóló élmények hívják az évezredes hagyományok és a modern világ találkozásánál. Álmai utazását megtalálja az OTP Travel utazási iroda változatos kínálatában, Székesfehérvári irodánkban, Várkörút 54. Utazzon az ázsiai utazások szakértőjével.
0: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: A legjobb zenék. Reklámot hallottak. Best FM. A legjobb zenék. A legjobb itthon.
1: Székesfehérváron az Öreghegyen a Mária völgyben áll a sokak által ismert és kedvelt borivár, amelyet 1923-ban kezdett el építeni Bori Jenő, székesfehérvári építész, szobrász és festőművész. Évtizedeken át, mintegy 40 évig szinte egymaga építette és díszítgette az épület együttest, ezzel állítva emléket a hitvesi szeretetnek és művészi álmainak. A helyiek csak székesfehérvári Taj Mahalként, vagy az örök szerelem szimbólumaként szokták emlegetni a várat. Ez a város egyik legnépszerűbb látnivalója, amelynek külön érdekessége, hogy beton az alapanyaga. Ennek használatában Bori Jenő volt a korszak úttörője. Ebből az anyagból készültek a kupolák, oszlopok, ablaktokok, medencék, szobrok, de még a domborművek is. A vár a föld alatti járattól a legmagasabb tornyok tetejéig több mint 30 méter magas. 7 tornya van, és 30 kisebb-nagyobb helysége.
0: Best FM, a legjobb zenék. Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
2: Még lehet jelentkezni az Alba Regia ösztöndíjra. Ingyenes fülorgégészeti szűrés lesz Székesfehérváron. Kisebb esőzápor előfordulhat, Picsór Erika vagyok. Három kategóriában hirdették meg az Alba Regia ösztöndíjat Székesfehérváron. A 2026-2027-es tanév első fél évére szóló támogatása szeptember 25-ig lehet jelentkezni, közölte az FMC. Az egyik lehetőség azoknak szól, akik az előző évben meghatározott országos vagy nemzetközi tanulmányi, illetve szakmai versenyen vettek részt. Az elért helyezéstől függően 30 vagy 60 ezer forint járhat. Külön kategóriát biztosítanak az Óbudai Egyetem Alba Regia Karán, valamint a Kodolányi János Egyetem Székesfehérvári képzési helyszíné most kezdő, a feltételeknek megfelelő első fél éveseknek. Ők 120 ezer forintra pályázhatnak. A Székesfehérvári Felsőoktatási Hallgatói Tanács tagjai 50 ezer forintot igényelhetnek. A részletes kiírások és az adatlapok a város honlapján érhetők el. Ingyenes fülorgégészeti szűrés lesz Fehérváron. A ragadt torkon a rákot országos kampányhoz kapcsolódva szeptember 21-e és 25-e között várják a jelentkezőket a Szent György Kórházban. A program célja, hogy időben felismerjék a fej és a nyak területén kialakuló daganatos elváltozásokat, tájékoztat a Májva Virág Alapítvány weboldala. Különösen érdemes részt venni rajta, valamilyen panasz 3 hétnél tovább fennáll, dohányzás és rendszeres alkoholfogyasztás esetén pedig legalább 2 évente ajánlott az ellenőrzés. A szűrés körülbelül 15 percet vesz igénybe, térítésmentes, de előzetes bejelentkezés szükséges. Ma ismét benépesül a fővárosban a Merkat sportközpont. Két napon át a mozgási és a zenéi lesz a főszerep. A budapesti sportág és hangszerválasztóra az ország számos pontjáról várják a gyerekeket. Az első nap elsősorban az iskolai osztályok, szombaton pedig a családok élvezhetik a sportfesztivál hangulatát. A rendezvényről Kis Gergely kommunikációs igazgató beszélt.
3: Ingyenes rendezvény, több órán keresztül felhőtlen szórakozás a gyereknek kipróbálni sportágokat, nyereményjátékokba részt venni, minikoncerteket meghallgatni, kipróbálni különböző hangszereket és sportágokat, sportági bemutatókat megnézni, nagy színpadon találkozni bajnokokkal. Szóval mindig történik valami, bemutatók, edukálás, egy nagyon kerek program és az állandó.

0: 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Az AI szerint ezek a boomer köszöntések. Szép jó reggelt kívánok mindenkinek egy kávé mellett. Legyen csodás, áldott napotok, drága barátaim. Itt a KED, haladunk a hétvége felé, puszi mindenkinek mindez. Mozgó gifek, csillogó rózsák, kávésbögrék és macskák kíséretében. Hát én és a Basement Jacks is azért sok szerencsét kívánok mindenkinek. Jön a Good Luck, 3:04. Jó reggelt, Max Levente vagyok.
0: Best FM, a legjobb zenék. Best.

Ébreszt FM, a legjobb zenék. Péntek van, és egészen jól alakult a forgalom képe eddig, de sajnos történt egy-két baleset. Az M3-ason a főváros felé a Vác-Gödöllő csomópont után egy autó munkagépnek hajtott, a 25-ös kilométernél a belső sávot lezárták, torlódik a kocsisor. Két autó ütközött a 11-es főúton Szentendrén, a Dunakanyar körúton. Az érintett szakaszon irányonként váltakozva halad a forgalom. Jó utat óvatosan, ha dugó baleset van, várom az infót a 0620-55-55-155-re. Rögtön Junior Jack jön az S-számbával, most pedig egy régi ismerős Sting, és a Desert Rose Chad Mami-val a Besten.

Ezt a fel a legjobb zenénk. Nyugodt napos őszi idő jön a front után ma is, és ilyen időnk lesz egész hétvégén. 25 fok körüli maximum, sok napsütés, kis gomoly felhővel, csapadék nélkül. Használjuk ki a szép késő nyári kora őszi időt, mert hétfőn hideg front érkezik, sokkal hűvösebb levegővel és itt-ott záporral, zivatarral. Édes menekülés a hétköznapokból. Már péntek van, szeptember 18-a, sok boldogságot a diánáknak és a szülinaposoknak is. Mindjárt itt a hétvége, Gwen Stefanival hangolódunk rá, és Akonnal, The Sweetest Escape a bestem. Yeah!

0: Best FM a legjobb zenék. Danny Minogue és a Flower Power közöse folytatja a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei között. 2004-ből játszom a You Won't Forget About Me-t, hívható SMS Viber számunk, ha dugó baleset lenne. 0620 55 55 155, én per pillanat ilyesmiről nem tudok, és ez remélem, hogy nagyon sokáig így is marad.
1: Best FM, a legjobb zenék. A legjobb.

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. Best FM. Prejudice. Wrote a song about it? Like to hear it? Here it go. Freedom.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a Best FM-en.
1: Mindegy, hogy télen 5 körül vagy nyáron este 9 tájékán, a naplemente így is úgy is gyönyörű. A nap nyomában járunk a következő órában a Planet Funkkal Chase the Sun. Egyébként most már egyre korábban van, már este 7 előtt naplemente, és reggel 6:30-kor virrad. A nap után szél, Rúzsa Magditól, szól a széldal a következő órában.
2: Nem tudtam szólni, mert túl nagy a szél.
1: Hívható SMS Viber számunk 0620 55 55 155. A friss hírek után szólnak újból a legjobb zenék.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék. Do-wop-a-do-wop-shoo, be-do-be-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-shoo, be-do-be-do-wop-a-do-wop-shoo, be-do-be-do-wop-a-do-wop-shoo, be-do-be-do-wop-a-do-wop-shoo, be-do-be-do-wop-a-do-wop-shoo, be-do-be-do-wop-a-do-wop-shoo, be-do-be-do-wop-a-do-wop-shoo, be-do-be-do-wop-a-do-wop-shoo, be-do-be-do-wop-a-do-wop-shoo, be-do-be-do-wop-a-do-wop-shoo, be-do-be-do-wop-a-do-wop-shoo, be-do-be-do-wop-a-do-wop-shoo, be-do-be-do-wop-a-do-wop-shoo, be-do-be-do-wop-a-do-wop-shoo, be-do-be-do-wop-a-do-wop-shoo, be-do-be-do-wop-a-do-wop-shoo, be-do-be-do-

0: Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 West FM-en.
1: Különleges fehérvári helyszínek nyílnak meg a hétvégén. Biztonságnapját tartották a Németh László általános iskolában. Délután 23 fok várható. Köszöntöm Önöket! A mikrofonnál Ficsóri Erika. Különleges helyszíneket fedezhetnek fel a hétvégén a kulturális örökség napjain Székesfehérváron. Szombaton először nyílik meg a látogatók előtt a püspöki palota teljesen restaurált magánkápolnája. A történelemtől sporteseményig című vezetett körsírta az Aranybull emlékműtől indul, érinti a Met arénát, közben Fehérvár történelmi és modern értékeit is bemutatja, írja a város oldala. A Szent István Király Múzeum a Budenz házba várja az érdeklődőket, akik az épület múltjába és egykori lakótereibe is betekintést nyerhetnek. Vasárnap Öreghegy kerül a középpontba, a Fantavillától a Borivárig vezető sírta a városrész történetét és épített örökségét idézi fel, az út végén a Borivárat is megtekinthetik. A hétvége programjai ingyenesek. Játékos feladatokon keresztül tanultak a biztonságot.

0: Véleményét a tó körüli útvonalról. Idén több ezer értékelés és 770 konkrét észrevétel érkezett. Az eredményekről Kádár Melindát, a Kerékpáros Klub szóvivőjét kérdeztük.
1: Óriási változás nem történt az elmúlt időszakban. A legrosszabb állapotú szakasznak fonyódot jelölték, viszont egy szakaszt szeretnék kiemelni. Sokkal jobbra értékelték, mint két évvel ezelőtt, ez pedig a Szigliget-Balaton-Ederics közötti, amit a nyáron újítottak fel, nagyjából egy 3 kilométeres szakaszon. Pozitív fejlődés, de ez nagyon minimális ahhoz képest, hogy mire lenne szükség. Azt várjuk és azt is kérjük, hogy most már érdemi beavatkozások történjenek a balatoni bringakör kapcsán. Ez ügyben mindenképp egyeztetni fogunk az érintett illetékesekkel.
0: Délelőtt megnövekszik a fátyol felhőzet, az időszak második felében azonban erősen felhős borult is lehet az ég. Eső zápor a délelőtt második felétől késő délutánig fordulhat elő nagyobb eséllyel. 23 fok körül alakul a hőmérséklet, este 21 és 16 fok közé hűl le a levegő. Szombat reggel 13-14, délután 26-27 fokot mérhetünk.
2: Best FM. Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Szeptember 18, péntek, sok boldogságot a diánáknak és a szülinaposoknak is. Még egy kis indián nyár ebben az órában, jön a Senyorita nem sokára Justin Timberlake-től, illetve a Negrocantól a Cadavez. Az órát Idacor és Fedla Grand közöse a Let Me Think About It indítja 5 perccel múlt 10. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155, Maxim Levente vagyok.

Ezt a fel a legjobb zenék, a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Ma is mixben szólnak a Night Shift Extra-ban, 6-tól a házigazdától White Boy-tól, de hogy a heti rezidensek közül kiduplázik a héten, legyen egyelőre meglepetés. Most a Simply Red és a Fairground jön a besten.

0: FM a legjobb zenék. Súlyos baleset történt sajnos az M5-ösön Röszke felé Kiskunfélegyháza térségében. A 114-es kilométer környékén jelenleg áll a forgalom, a Budapest felé vezető oldalon is óvatosan, mert hogy a belső sávra is kerültek törmelékek. Baleset történt korábban az M3-ason is Budapest felé, a Vác-Gödöllő csomópont után egy autó munkagépnek hajtott, a 25-ös kilométernél a belső sávot lezárták, torlódik ott is a kocsisor. Jó utat, ha a közlekedési hír van, a 0620-55-55-155-re várom.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: A Kor testvérek, azaz a The Corrs vidám dalával fordulunk rá lassan a hétvégére. Szóval majd a Breathless a délelőtt utolsó órájában, hívható SMS Viber 0620 55 55 155. Ha van közlekedési információ, ide várom, és marad a rezgésszám, de már magyarul. Hozom Mohamed Fatima slágerét is. Rögtön 11 óra, ha a friss hírek jönnek, aztán újból a legjobb zenék.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.
2: Yes. Open, come on. Hey, Martinez, you ready, girl?
3: Come on.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Nehéz évet zárhatnak a hazai borászok. Újra kezdődtek a tárgyalások a norvég alapról. Szingapúrban már az olvasásért is fizetnek. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Az elmúlt évtizedek egyik legnehezebb évét zárhatják a hazai borászok. A tavaszi fagyok és a nyári aszály jelentős terméskiesést okoztak. A szőlő minőségére azonban nem lehet panasz. Az idei szület már a végéhez közeledik, így egyre pontosabban látszik, milyen évjáratra számíthatunk. Mondta a rádiónknak Frittmann János, a hegyközségek nemzeti tanácsának elnöke.
2: A minőség az nagyon jó. Egy-két helyen, ahol megsült a szőlő, ott természetesen azokról az ültetvényekről nem olyan a minőség. Mennyiség az rendkívül kevés. 5 millió más a környékén lesz, ilyen kevés szőlőt 40 éve nem termel. Az Alföldön ott nagy fagykár volt, egy-két ültetvény jól regenerálódott ott is, de van, amelyik nem. A gazdáknak a jövedelmezősége az nagyon megcsapant. Kék szőlők vannak kint, és nagyon kevés. Tokajban lehet még kint fehér szőlő. Többi borvidéken már csak a fent hagyott ilyen késői szület jellegű termés. Lehetnek kint, de ez nagyon elenyésző, 90-95%-ban biztos, hogy kész van a szület.
1: Újra kezdte a tárgyalásokat a kormány a norvég alapforrásairól, közölte Orbán Anita külügyminiszter. Megállapodás esetén több mint 92 milliárd forint érkezhet Magyarországra zöld és egészségügyi fejlesztésekre, kulturális projektekre, valamint a helyi közösségek és a társadalmi felzárkóztatás támogatására. Az előző támogatási időszak csak nem 78 milliárd forintos keretéhez Magyarország nem jutott hozzá, mert nem sikerült megállapodni a civil forrásokat kezelő független szervezetről. Illegális preparátor műhely miatt emeltek vádat két férfi ellen. Egyikük engedély nélkül gyűjtött védett állatokat, majd kitömte és az interneten értékesítette azokat. A példányok természetvédelmi értéke csak nem 50 millió forint. Társánál egy madárvédőszervezet munkatársánál engedély nélkül tartott fegyvereket és több mint 500 lőszert is találtak. Ügyükben a Szegedi Járásbíróság dönt. Fizetnek az olvasásért Szingapúrban, aki naponta legalább 15 percet tölt könyvvel, virtuális érméket gyűjthet, 50 teljesített nap után pedig mintegy 250 forintnak megfelelő összeget kap. Meggazdagodni tehát senki sem fog, a programmal elsősorban a rendszeres olvasásra ösztönöznék az embereket, és visszaszorítanák a rossz hírek kényszeres, vég nélküli görgetését. Ma többnyire a napsütés viheti a főszerepet, bár keleten és helyenként nyugaton időnként több felhő lehet az égen. Futó zápor csak kevés helyen fordulhat elő, a szél pedig többnyire gyengén vagy mérsékelten fújhat. Délután 23 és 28 fok közötti csúcsokra számíthatunk. Az előrejelzések szerint holnap hasonlóan napos idő jöhet, legfeljebb délen, délnyugaton alakulhat ki néhol eső vagy zápor. Vasárnap is maradhat a kellemes, késő nyárias idő, délutántól azonban északnyugat felől vastagodhat a fátyol felhőzet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen.
3: Egy amerikai

Best FM, a legjobb zenék, nem hiszem el, amit látok. Megérkezett a Lenny Kravitz Barbie figura. A zenész a Barbie Signature sorozat második tagja, a kosárlabdasztár LeBron James után a 70 dolláros gyűjtőknek szánt Baba Kravitz Blue Electric Light turnéját, valamint sokrétű művészi pályafutását ünnepli.

90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Best FM a legjobb zenék. Küszöbön a hétvége, ami fővárosunk belvárosában autómentes lesz, legalábbis a Kálvin tértől a Fővám térig, illetve a Műegyetem rakparton. Az Európai Mobilitási Hét részeként két napra átalakult tehát a belváros. A rendezvény célja megmutatni, hogyan működhet a város, ha az utcákon az autók mellett vagy néha helyettük nagyobb teret kapnak a gyalogosok, kerékpárosok és a közösségi programok. Az érdeklődők közlekedési bemutatókra, játékos családi programokra, kerékpáros eseményekre, járműbemutatókra és különböző mozgásos aktivitásokra számíthatnak. Jó szórakozást kívánok, az óra végéig pedig még biztosan halljuk Keen dalát, az Everybody's Changing-et, jön a Five a Keep on Movin-nal, és mindjárt Ricky Martin is Christina Aguilera-val.
1: Best FM. Best FM. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Már is indul a délután, ma kivételesen B. Németh Diával és egy Madonna feldolgozással a Madhouse-tól Like a Prayer. Jó hétvégét, találkozzunk hétfőn is, Maxim Levente vagyok.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Szeptember 20-ától Tilla műsor vezetésével ismét jön az ország legnagyobb házi bulija, a Sztárban Sztár. 6 nő és 6 férfi énekes lép színpadra, hogy kiderüljön, ki a legnagyobb átalakuló. A zsűri székében idén Littai Klaudia, Lékai Kis Ramona, Stól András és Papszabi foglalnak majd helyet. Szeptember 20-ától vasárnap esténként Sztárban Sztár a TV2-n.
0: Reklámot hallottak. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Eltörlik a kötelező kamarai hozzájárulást, elítéltek két gyulai börtönört, Odüsszeia töredékre bukkantak Hollandiában. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Eltörlik az évi 5000 forintos kötelező kamarai hozzájárulást, erősítette meg Magyar Péter a kormányzati tájékoztatón. A miniszterelnök szerint a vállalkozások többsége semmit sem kapott a befizetéséért, miközben a kamara sokat költött saját működésére és népszerűsítésére. A kormány a politikai és sportvezetői tisztségek szétválasztásáról is döntött. Politikusok és állami cégvezetők nem irányíthatnának nagy sportszervezeteket, megbízatásuk után pedig 4 évig nem vállalhatnának ilyen pozíciót. A kormányfő arról is beszélt, hogy az adóhatóság automatikusan vizsgálná az elmúlt 5 évben távozott, valamint a legalább 2 éve hivatalban lévő politikai vezetők és hozzátartozóik vagyonosodását. Egy fogvatartott bántalmazása miatt ítéltek el két gyulai börtönört. A szegedi törvényszék katonai tanácsa fejenként 875.000 forintos pénzbüntetés szabott királyuk, és mindkettőjüket lefokozta. A nem jogerős ítélet szerint a bántalmazás 2023-ban egy zárka ellenőrzés közben történt. A folyosói kamera felvételéből később több mint 1 percet kivágtak. A bizonyítékot szándékosan rongálták meg, ezért azonban egyelőre senkit sem vontak felelősségre. Máskor zárt épületek is megnyitják kapuikat a kulturális örökség napjain. A program sorozat célja, hogy közelebb hozza és bemutassa hazánk műemléki értékeit. A hétvégén országszerte több mint 170 helyszínen várják az érdeklődőket, mondta a rádiónknak Vörös András, az ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottság elnöke.
2: Ezen a hétvégén pincékbe, padlásokra, egyébként elzárt épületekbe lehet bejutni, ahol a legtöbb helyen szakszerű vezetést is kapnak. Ami az idei programban különlegesség, az az, hogy a kulturális örökség napjaihoz csatlakozott az első magyar malomnap. Hívtuk a vízimalmok, szélmalmok, szárazmalmok tulajdonosait, hogy vegyenek részt ezen az ünnepen.
1: Egy játékkártya méretű, mint egy 1700 éves Odüsszeia töredéket azonosítottak az Utrechti Egyetem könyvtárában Hollandiában. Az ógörög szöveg Homérosz eposzának 12. énekéből őrzött meg néhány sort, abból a jelenetből, amelyben Odüsszeusz emberei levágják Héliosz szent marháit. A pergamendarab feltehetően egy Egyiptomban készült kisméretű könyvből származik. A ritka lelet évekig észrevétlenül lapult más ókori szövegek között. Ma sokfelé napos, kellemes időre készülhetünk fátyol és gomoly felhőkkel. Keleten és néhol nyugaton lehetnek felhősebb időszakok, de futózápor csak elvétve alakulhat ki. Délután 23 és 28 fok közé melegedhet a levegő. Holnap továbbra is a napsütés kerülhet előtérbe, némi zápor inkább délen és délnyugaton fordulhat elő. Vasárnap még nyugodt, meleg időnk lehet 25-30 fokos maximumokkal. Hétfőn már front érkezhet, több felhő, elszórt csapadék és északnyugati szél hozhat frissebb levegőt.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Kellemes péntek délutánt kívánok mindenkinek. Hangolódjunk együtt a hétvégére a mikrofonnál. Mostantól Béni Meddi, a Majoros Rita helyett én adom ma egész délután a legnagyobb kedvenceket. Hozom mi is ebben az órában Kát Zsó slágerét, jön a Beszám Múcsó, itt lesz Will Smith, Dérheni, most pedig a belga dance formáció a Methausen.
0: Best FM.

legjobb zenéke. Life is a Flower, a svéd Ace of Base 98-as dala, amely a Flowers című harmadik stúdióalbumukon jelent meg. A dal Európában hatalmas siker lett, az Egyesült Királyságban például az 5. helyig jutott, és több országban is bekerült a top 10-be. Érdekesség, hogy a szám eredeti változata Whenever You're Near Me, később új dalszöveggel és új címmel jelent meg Európában. A dal üzenete ugye alapvetően az élet pozitív oldalának kereséséről szól, és jól illeszkedik az Ace of Base jellegzetes reggae popos hangzásához. Ezzel nosztalgiázunk a folytatásban, itt a Best FM-en.

0: Best FM, a legjobb zenék, közlekedési infókkal megyünk tovább. Az M3-ason például Bag és 60 között a 47-es és az 53-as kilométer közötti szakaszon aszfaltoznak a Budapest felé vezető oldalon. A főváros felé a belső és az ellenkező oldal a belső sávjában lehet haladni, míg az ellenkező irányban a külső és a leálló sáv járható. Aztán a Gyöngyös-nyugat csomópontnál ugyancsak az M3-ason a Nyíregyháza felé tartók a belső sávon és a szemközti oldal a belső sávján haladhatnak a 68-as és a 74-es kilométer között. Aki Gyöngyösre tart, az ne használja az átterelt sávot, mert onnan nem tud lehajtani. Ami pedig az M5-öst illeti, Kunszállás és Kecskemét között cserélik a szalagkorlátot. A 95-ös kilométertől a 102-es kilométerig mindkét oldalon lezárták a belső sávot, sávelhúzással a leálló és a külső sávon halad a forgalom. Balesetmentes közlekedést!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Örülök, hogy együtt töltjük ezt a napot is. Kellemes péntek délutánt kívánok mindenkinek. Itt az egy óra, úgyhogy jönnek a legfrissebb hírek, én pedig hozom hamarosan a Spice Girls slágerét. Ez lesz a Stuff, és a Chocolate Puma is itt lesz pár perc múlva.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Felbontaná a kormány az autópálya koncesziót, több mint 100 gyermek versenyez fóton, krokodilok között evezhetnek a 2032-es olimpián. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Felbontaná a kormány a Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő ZRT 35 éves autópálya koncesszióját. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter közölte, a vállalatot még ma értesítik arról, hogy jogszerűtlennek tartják a mintegy 23 ezer milliárd forint értékű szerződést, és tárgyalásokat kezdeményeznek annak megszüntetéséről. A tárca vezető szerint az útüzemeltetési feladatokat a piaci ár több mint kétszereséért végzi a társaság, miközben a kockázatok jelentős részét az állam viseli. A hálózat kezelését azonban nem tudják egyik napról a másikra visszavenni, ehhez a cég együttműködésére is szükség lesz. Magyar Péter miniszterelnök közölte, a kormány több feljelentést is tesz az ügyben. Mintegy 170 katona tett esküt Nagykanizsán és Salgótarjánban. A többségük szerződéses katonaként vagy önkéntes tartalékosként kezdi meg a szolgálatát a Magyar Honvédségnél. A 10 hetes alapfelkészítés során fizikai, harcászati, műszaki és egészségügyi képzést kaptak, valamint a biztonságos fegyverkezelést is elsajátították. A program célja, hogy felkészítse az állományt a katonai szolgálattal járó feladatokra és terhelésre. Több mint 100 fogyatékossággal élő gyermek méri össze tudását a 22. lovasterápiás és parasport versenyen Fóton. Az ország minden részéből érkező résztvevők összesen 23 kategóriában versenyeznek holnap. A rendezvény részleteiről Bozori Gabriella, a Magyar Lovasterápia Szövetség ügyvezető alelnöke beszélt rádiónknak.
2: Vannak olyan versenyszámok, ahol tanulásban akadályozott gyerekek, vannak olyanok, ahol értelmileg akadályozott, hiperaktív, magatartás problémás gyerekek, látássérültek, mozgássérültek versenyezhetnek. Elég széles az a kör, akit megmutathatja, hogy mit tud.
1: Krokodilok között rendezhetik meg a 2032-es olimpia evezős és kajakkenu versenyeit Ausztráliában. A kiszemelt Fitzroy folyóban mintegy 500 sósvízi krokodil él, amelyek akár 4 méteresre is megnőhetnek. A sportolók azonban nem ettől tartanak. Szerintük a folyó kanyarulatai és áramlatai nem biztosítanak minden versenyzőnek azonos körülményeket. A helyszínt technikailag alkalmasnak minősítették. Ma többnyire a napsütés viheti a főszerepet, bár keleten és helyenként nyugaton időnként több felhő lehet az égen. Futó zápor csak kevés helyen fordulhat elő, a szél pedig többnyire gyengén vagy mérsékelten fújhat. Délután 23 és 28 fok közötti csúcsokra számíthatunk. Az előrejelzések szerint holnap hasonlóan napos idő jöhet, legfeljebb délen, délnyugaton.

90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék.

Best FM a legjobb zenék. Az It's Alright-ra folytatjuk az angol fiú csapat, az E17 egyik korai nagy sikeréről van szó, ami egyébként tényleg nagy siker volt, hiszen az Egyesült Királyságban a harmadik helyig jutott, és több európai országban is top 10-es sláger lett. Egy érdekesség magáról, a bandáról, hogy az E17 eredetileg Walthamstow-ról, London keleti részének egyik kerületéről kapta a nevét, ahol a zenekar tagjai éltek. Következik tehát az E17 és az It's Alright. Itt a Best FM-en.

0: Best FM legjobb zenék, közlekedési infokkal folytatjuk a délutánt. Az M6-oson például új terelés épült ki Pécs irányába, a 142-es jelű Bonyhád csomópontnál, a 141-es kilométertől a 143-as kilométerig a külső és a gyorsító sávot lezárták, valamint a leálló sávot is zárva találják az arra közlekedők, de a csomópontban a felhajtási lehetőség továbbra is biztosított. Pécs felé egyébként az M6-oson a Pécsvárad-Vémén csomópont után aszfaltoznak, ott a 175-ös és a 177-es kilométer között a forgalmat a szemközti oldalra terelik át, ahol irányonként egy-egy sáv járható. Jó utat mindenkinek!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejt.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: A Best FM-en szólnak ma délután is a legjobb zenék a 90-es, no meg a 2000-es évekből. Éppen ezért hozom majd Rúzsa Magdi dalát is.
2: Szerelmes vagyok belé.
1: Ez lesz a szerelem, és itt lesz a Scissor Sisters is rögtön a hírek után, úgyhogy érdemes maradni.
0: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: November végéig megérkezik az iskola kezdési támogatás. Kevés, de jó minőségű szőlőtermet. Lezuhant egy vadászgép Amerikában. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. November végéig megérkezik a 100 000 forintos iskola kezdési támogatás második részlete. Magyar Éva kormányszóvivő a kormányzati tájékoztatón elmondta, akik adminisztrációs hiba miatt az első utalást nem kapták meg, pótolják a kifizetést. Szólt arról is, hogy a gyermekvédelemre összesen 9,4 milliárd forintot fordítanak, több mint 80 gyermeknek alakítanak ki krízisellátást, 15 gyermek otthonban pedig 120 gyerek kap további segítséget. Emellett januártól új környezetvédelmi csúcs szervezet és zöld őrség kezdi meg működését, emellett átalakítják az élelmiszerlánc felügyeletét is. Az elmúlt évtizedek egyik legnehezebb évét zárhatják a hazai borászok. A tavaszi fagyok és a nyári aszály jelentős terméskiesést okoztak. A szőlő minőségére azonban nem lehet panasz. Az idei szüret már a végéhez közeledik, így egyre pontosabban látszik, milyen évjáratra számíthatunk, mondta a rádiónknak Frittmann János, a hegyközségek nemzeti tanácsának elnöke.
2: A minőség az nagyon jó. Egy-két helyen, ahol megsült a szőlő, ott természetesen azokról az ültetvényekről nem olyan a minőség. Mennyiség az rendkívül kevés. 1 millió más a környékén lesz, ilyen kevés szőlőt 40 éve nem termett. Az Alföldön ott nagy fagykár volt, egy-két ültetvény jól regenerálódott ott is, de van, amelyik nem. A gazdáknak a jövedelmezősége az nagyon megcsapadt.
1: Három újabb nemzetközi filmfesztiválra kapott meghívást Lichter Péter experimentális Dracula filmje. A Dolog a koporsóban című alkotást Münchenben, az Egyesült Államok beli Iowa Cityben és a perui Limában is bemutatják ősszel. A horrorfilm több tucat régi Dracula adaptáció képeiből épül fel, amelyeket festéssel, roncsolással és újrafilmezéssel alakítottak át. A magyar közönség szeptember 20-án a budapesti klasszikus filmmaratonon, később pedig a Bem moziban láthatja. Lezuhant egy F-16-os vadászgép az Egyesült Államokban egy kiképzési gyakorlat közben. A pilóta még a becsapódás előtt katapultált, eszméleténél volt, amikor kórházba vitték. A gép Michigan államban egy mezőre zuhant és kigyulladt. A rádió forgalmazás alapján a vadászgép madárral ütközhetett, a baleset pontos okát azonban még vizsgálják. Ma sokfelé napos, kellemes időre készülhetünk fátyol és gomoly felhőkkel. Keleten és néhol nyugaton lehetnek felhősebb időszakok, de futózápor csak elvétve alakulhat ki. Délután 23 és 28 fok közé melegedhet a levegő. Holnap továbbra is a napsütés kerülhet előtérbe, némi zápor inkább délen és délnyugaton fordulhat elő. Vasárnap még nyugodt, meleg időnk lehet 25-30 fokos maximumokkal. Hétfőn már front érkezhet, több felhő, elszórt csapadék és északnyugati szél hozhat frissebb levegőt.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Kellemes péntek délután kívánok mindenkinek. Folytatódik a Best délután velem Béni Meddiával. Szeptember 18-a van, és 2 óra is elmúlt már. Ami pedig most érkezik, az a Scissor Sisters, egy New Yorki együttes, ami a 2000-es években lett világszerte ismert. Az egyik legnépszerűbb slágerüket pedig már indítom is. I Don't Feel Like Dancing a Besten.
0: Best FM.

Best FM a legjobb zenék, a reggeli első korcs kávé nélkül sokaknál el sem indul a nap, ezzel azért nem vagyunk egyedül, segíthet éberebbnek lenni, javíthatja a figyelmet, és sportolás előtt is jól jöhet, csak hogy könnyű átesni a ló túloldalára, főleg egy sűrű munkanapon, ugye, amikor a második fekete után szinte észrevétlenül jön a harmadik, majd a negyedik. Na de mennyi kávé az ideális egy nap? Egészséges felnőtteknél általánosságban napi legfeljebb 400 mg koffein tekinthető olyan mennyiségnek, amely a legtöbb ember számára még nem jelent egészségi kockázatot. Ez azonban nem egyenlő automatikusan 4 csésze kávéval. A koffein tartalom ugyanis nagyban függ a kávé típusától, az elkészítéstől és az adag méretétől. Ráadásul nem csak a kávé számít, koffein van ugye a teában, a kólában, az energiaitalokban, a csokoládéban, sőt egyes gyógyszerekben és étrend kiegészítőkben is. Könnyű tehát úgy túllépni a napi mennyiséget, hogy közben azt hiszik, hogy alig ittunk valamit. A koffein érzékenység nagyon egyéni, ami ugye az egyik embernek kellemes élénkítés, attól a másik már délben remegő kézzel nézi az órát. A túl sok koffein jele lehet például ugye a szaporaszívverés, nyugtalanság, ingerlékenység, kézremegés, fejfájás, gyomorpanaszok, elalvási nehézségek, és van egy kevésbé látványos probléma is, a délutáni kávé könnyen beleszólhat ugye az éjszakai alvásba, hogyha valaki érzékeny a koffeinre, érdemes a nap második felében már óvatosabban bánnia vele. A lényeg tehát nem kell lemondani a kávéról ahhoz, hogy egészségesebben éljünk, érdemes viszont számolni a teljes napi koffein bevitellel, figyelni a saját szervezetünk jelzéseire, és nem feketével megoldani azt, amit valójában alvással kéne. Én pedig addig is adom a legjobb zenéket itt a Besten.

0: Bestefem, a legjobb zenék útinfokkal folytatjuk. Az M44-es autóúton például Kuncentmárton térségében új csomópontot építenek, az 59-es és a 62-es kilométer között mindkét oldalon csak a belső sáv járható, a külső sávot lezárták. Aztán az M60-as autópályán az M6-os felé vezető oldalon a 6-os kilométernél található Szederkény-Boly csomópont és az M6-os autópálya csomópontja között aszfaltoznak, a 2-es és az 5-ös kilométer között le is zárták a belső és a leálló sávot, itt csak a külső sáv járható, a munka kapcsán a 3-as kilométernél lévő Szajki pihenőhely sem használható az érintett oldalon. Aki pedig az M70-esen autózik, az M7-es autópálya irányába a 2-es és az 1-es kilométer között a belső sávot lezárták, a forgalom sáv elhúzással a külső és a leálló sávon halad. Erre kell készülni, jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

FM, a legjobb zenék. Edwin Collins slágere kísért bennünket, A Girl Like You. Ezt hallgattuk az elmúlt percekben, és lesznek még nagy kedvencek a folytatásban is. Jönnek a hírek, mindjárt 3 óra van, aztán érkezik majd Robbie Williams, itt lesz a Bell Hello is, játszik a tankcsapda, Carl Wolf pedig indítja is a következő órát az Afrikával, úgyhogy érdemes maradni. Most pedig Emily Sunday slágere szól. Next to me, már a Best FM-en.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Miért fizetne többet? Székesfehérváron egyedülálló Andante gyártói akció az SC Home bútorszalonban. Most 10% azonnali kedvezményt adunk 16 típusú garnitúra minden összeállítására, egyedi rendelés esetén is. Figyelem, az akció és a kedvezményes árak kizárólag szeptember 30-áig érvényesek. Az akciós modelleket és a pontos árakat keresd az áruházban. Székesfehérvár, Széchenyi út 116.
2: Ahány ház, annyi szokás. Van, aki a netet hazaviszi, és van, aki a nettel viszi magával az otthont. Akár vezetékes, akár vezeték nélküli internetet keresel, a Yettelnél mindkettőt megtalálod. Próbáld ki az új optikai kábeles hipernetet akár 6 hónapig féláron egy év hűséggel, vagy válaszd a hordozható otthonnetet egy hónapig 0 forintért, amit 10 napig bárhová magaddal vihetsz az országban, ahol van áram. A részletekért irány a legközelebbi Yettel üzletünk, vagy a yettel.hu per otthoni internet oldal.
0: MG modellek már 5.999.000 forinttól az Ivanicsnál. Kényelmes, praktikus és sokoldalú, hogy minden helyzetben számíthass rá. Munkába, hétvégére, hosszabb utakra, vagy akár a családi kalandokhoz. Az MG készen áll. Fedezd fel az MG világát az Ivanicsnál. Székesfehérvár, Palánkai út 7, ivanics.hu.
3: Őszi burkolat készletkisöprés a Hofbaum Braunnál szeptember 14-e és 26-a között. Ha fürdőszobát építesz vagy felújítasz, most érdemes nálunk körülnézned. Hofbaum Braun, az otthonod nálunk kezdődik. Székesfehérvár, Móri utca 408 és Mór, Deák Ferenc utca 91-93.
0: Reklámot hallottak. Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
4: Különleges fehérvári helyszínek nyílnak meg a hétvégén. Biztonságnapját tartották a Németh László általános iskolában. Délután 23 fok várható. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Ficsóri Erika. Különleges helyszíneket fedezhetnek fel a hétvégén a Kulturális Örökség napjain Székesfehérváron. Szombaton először nyílik meg a látogatók előtt a püspöki palota teljesen restaurált magánkápolnája. A Történelemtől Sporteseményig című vezetett körsírta az Aranybull emlékműtől indul, érinti a Met Arénát, közben Fehérvár történelmi és modern értékeit is bemutatja, írja a város oldala. A Szent István Király Múzeum a Budenz házba várja az érdeklődőket, akik az épület múltjába és egykori lakótereibe is betekintést nyerhetnek. Vasárnap Öreghegy kerül a középpontba, a Fantavillától a Borivárig vezető sírta a város és történetét és épített örökségét idézi fel. Az út végén a Borivárat is megtekinthetik. A hétvége programjai ingyenesek. Játékos feladatokon keresztül tanultak a biztonságos mindennapokról a Németh László általános iskola alsósai. A biztonságnapján 9 különböző állomás várta őket az intézményben és az előtte lévő téren, közölte az FMC. A középpontban az e-rollerek, valamint a gyalogos és kerékpáros közlekedés állt. A tanulók emellett az újraélesztésről és a tűzesetek elkerüléséről is hasznos ismereteket szereztek. Arról is szó esett, mi a teendő, ha otthon kigyullad a konyha. A programon a szülői példamutatás fontosságára is felhívták a figyelmet. Felmérték, hol szeretnek a legjobban és hol a legkevésbé bringázni a kerékpárosok a Balaton körül. A Magyar Kerékpáros Klub két évente kéri ki a bringások véleményét a tó körüli útvonalról. Idén több ezer értékelés és 770 konkrét észrevétel érkezett. Az eredményekről Kádár Melindát, a Kerékpáros Klub szóvivőjét kérdeztük.
5: Óriási változás nem történt az elmúlt időszakban. A legrosszabb állapotú szakasznak fonyódot jelölték, viszont egy szakaszt szeretnék kiemelni. Sokkal jobbra értékelték, mint két évvel ezelőtt, ez pedig a Szigliget-Balaton-Ederics közötti, amit a nyáron újítottak fel, nagyjából egy 3 kilométeres szakaszon. Pozitív fejlődés, de ez nagyon minimális ahhoz képest, hogy mire lenne szükség. Azt várjuk és azt is kérjük, hogy most már érdemi beavatkozások történjenek a balatoni bringakör kapcsán. Ez ügyben mindenképp egyeztetni fogunk az érintett illetékesekkel.
4: Este 21 és 16 fok közé hűl a levegő. Este éjszaka általában erősen, időnként közepesen felhős lesz az ég, kisebb esőzápor előfordulhat. Szombat reggel és délelőtt átmenetileg közepesen felhős lesz az ég, reggelre 13-14 fokig csökken a hőmérséklet, délutánra 26-27 fok közelébe emelkedik. Köszönöm figyelmüket, a híreket Ficsóri Erikától hallották.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
6: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
7: Hello Fejében, hello Velence, nagyon vidám, kellemes péntek délutánt kívánok önnek, de hát szerintem ezt kívánni se kell a péntek eleve. Egy jó nap, nem? Szeptember 18-a van, a mikrofonnál pedig már Nagy Detti egészen 18 óráig. Remélem, hogy velem tart, mert hozom önnek életünk besztjeit. Úgyhogy itt lesz velünk Karamell, és a még egyszer az órát pedig Carvalho kezdi már is.
6: 98 és 90,4 Best FM.

Ez a 101.8 és 90.4 Best FM. SMS, Viber és telefonszámunk 0620 3555 525.

108 és 90,4 Best FM a legjobb zenék Székesfehérváron és a Velencei tó térségében is, ahol a tankcsapdától szólt a Pesten megjelent Isten. A rendőrök pedig nem csak Pesten, hanem az ország minden egyes szegletében megjelentek, illetve fokozott ellenőrzést tartanak egészen pontosan, ugyanis elérkeztünk egy újabb roadpoll akcióhoz, amelyben most a passzív biztonsági eszközök használatát ellenőrzik. Szeptember 16-a és 22-e között kell számítanunk nagyobb rendőri jelenlétre Székesfehérvár és a Velencei tó környékén is, amelynek fókuszában most azt figyelik elsősorban, hogy az autósok bekötik-e a biztonsági övet, megfelelően használják-e a gyermekbiztonsági rendszereket, illetve hogy a mocisok viselnek-e bukós isakot. De ugye ez nem jelenti azt, hogy egyébként a többi szabálytalanságra ne kapnák fel a fejüket, csak éppen ez került most a reflektorfénybe. Ezen eszközök használata viszont nem az ellenőrzés miatt fontos, hanem egy-egy baleset esetén jelentősen csökkenthetik a súlyos sérülések kockázatát. A rendőrség éppen ezért arra kéri a Fejér megyeieket is, hogy figyeljenek oda a biztonsági szabályok betartására, hiszen ezek az eszközök akár életet is menthetnek, úgyhogy indulás előtt csekkoljuk, hogy az autónkban mindenki be van-e kötve, minden utasunk, ez nagyon-nagyon fontos. De én arra is kíváncsi lennék, hogy ön most mit tapasztal így pénteken délután az utakon, úgyhogy tegye meg, hogy dob egy üzit, hogyha bármi fennakadást vagy furcsaságot tapasztal. 0623 555 525.

0: 108 és 90,4 Best FM a legjobb zenék Székesfehérváron és a Velencei tó térségében is, amely térségben ma délután egy új kiállítás nyitja meg kapuit, amelynek anyaga egészen az év végéig látogatható. A kápolnásnyéki halászkastélyban az Anniversaries Somogyi József 110 Somogyi osztály 40 című kiállítás várja majd az érdeklődőket. 110 évvel ezelőtt született ugyanis Somogyi József Kossuth díjas szobrászművész és művészetpedagógus, a 20. század második felének meghatározó alakja. Teljesítményét Kossuth és Munkácsi díjjal, valamint az 58-as brüsszeli világkiállítás nagy díjával is elismerték már, emellett pedig érdemes és kiváló művész címmel is büszkélkedhet. 1945-től tanított, így életművének másik meghatározó része a pedagógusi munka volt. A most nyíló kiállítás a 40 évvel ezelőtt diplomázott tanítványok tisztelgése a 110 éve született mesterük előtt. A tárlat a kastély nyitvatartási idejében látogatható, életünk legjobb zenéinek tárlata viszont 0-24-ben hallgatható, bármikor is hangoljon a 101.8-ra és a 90,4-re, ahol a folytatásban már érkezik is Nelly Furtado és Timbaland közöse.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101.8 és 90,4 Best FM. A legjobb zene.

108 és 90,4 Best FM a legjobb zenék Székesfehérváron és a Velencei tó térségében is, ahol nem csak Segivel lehettünk most egy bombasztikus partin az elmúlt percekben, hanem Sárosdon is nagyon-nagyon jól érezhetjük magunkat az előttünk álló hétvégén, ugyanis holnap most már második alkalommal rendezik meg a Sárosdi Country napot a Művelődési Házban. Tavaly startolt el ez a rendezvény, amelynek az volt a célja, hogy egy olyan közösségi program jöjjön létre, ahol a country zene, a tánc, a western hangulat és a családi programok találkozhatnak. Akkor több mint 900 vendég látogatott el a rendezvényre, éppen ezért egyértelmű volt, hogy folytatás következik. Holnap délután 3-kor kezdődnek így a programok, western bemutatókkal, bohóc műsorral, line dance, tánc lehetőséggel, poni lovaglással és ügyességi játékok garmadájával. De lesznek amcsi autók és motorok is. A szervezők arra biztatnak mindenkit, hogy nyugodtan öltözzenek be cowboynak vagy cowgirlnek, hogy minél hangulatosabb legyen a rendezvény. A programokra sok szeretettel várják az érdeklődőket, mi pedig itt a Besten, ha nem is country hangulatban, de a 90-es, 2000-es évek zenei hangulatában mindenképpen folytatjuk a Best délután, méghozzá Beri slágerével jön már is az Ébredj velem.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel. A 101.8 és 90.4 Best FM-en.
1: 4 óra van, úgyhogy meg kell állnunk egy icipicit. Hírezünk, időjárás az unk, aztán jövök is vissza. A folytatásban olyan fantasztikus dalokkal, mint a nem elég. Órát pedig Siken és Bryan Adams közösével kezdjük a hírek után.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Randó Burger Székesfehérvár. Rendelj házhoz, kérd Elviterre, vagy fogyassz helyben. Töltsd le appunkat, rendelj és fizess online webshopunkon. randoburger.hu.
3: Új ülőgarnitúrát még ma? Igen, az SC Home megoldja. Több mint 100 ülőgarnitúra készleten, többféle színben. Csekkold le készletünket scbútor.hu vagy az áruházban Széchenyi út 116.
4: MG modellek már 5.999.000 forinttól az Ivanicsnál. Kényelmes, praktikus és sokoldalú, hogy minden helyzetben számíthass rá. Munkába, hétvégére, hosszabb utakra, vagy akár a családi kalandokhoz. Az MG készen áll. Fedezd fel az MG világát az Ivanicsnál. Székesfehérvár, Palánkai út 7, ivanics.hu.
5: Ahány ház, annyi szokás. Van, aki a netet hazaviszi. És van, aki a nettel viszi magával az otthont. Akár vezetékes, akár vezeték nélküli internetet keresel. A Nettelnél mindkettőt megtalálod. Próbáld ki az új optikai kábeles hipernetet akár 6 hónapig féláron egy év hűséggel, vagy válaszd a hordozható otthonnetet egy hónapig 0 forintért, amit 10 napig bárhová magaddal vihetsz az országban, ahol van áram. A részletekért irány a legközelebbi Jettel üzletünk, vagy a jettel.hu per otthoni internet oldal.
0: Reklámot hallottak. Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
6: 17 klímaberendezést kapott a szárazréti idősek otthona. Több buszjárat útvonala megváltozott Fehérváron. Zajlik a denevérek párzási időszaka. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Ficsóri Erika. Részletes híreink következnek. 17 klímaberendezést kapott a fekete és szárazréti idősek otthona. A több mint 7 millió forintos támogatásból beszerzett készülékek már a nyár végén melegben is segítették az ott élőket, és a dolgozók számára is kedvezőbb feltételeket teremtenek. A korábbi felújítás során a teljes villamos hálózatot rendbe tették, így a légkondicionálók beépítésének nem volt műszaki akadálya, közölte a székesfehérvár.hu. A hűtés különösen fontos az idősek számára, akiknek a tartós kánikula komolyabb megterhelést jelenthet. A korszerű eszközök kellemesebbé teszik a mindennapokat. Székesfehérváron más szociális intézmények klimatizálását is tervezik. A Rákóczi úton és a Hosszú sétatéren ehhez először az elektromos hálózat korszerűsítésére van szükség. Ennek előkészítését már megkezdték. A beruházás jelképes átadását a napokban tartották. Őszi rágcsáló írtás kezdődött Székesfehérváron. A város hővízfolyása és csapadékvíz elvezető árkai mellett helyezték ki az írtószert tartalmazó figyelmeztető felirattal ellátott dobozokat, írja a székesfehérvár.hu. A bennük lévő szer lenyelve emberre és állatra egyaránt veszélyes lehet. A méreg ellenszer a K1 vitamin, amelyet injekció formában csak az orvos adhat be. A tárolókat október 10-től folyamatosan szedik össze. Zajlik a denevérek párzási időszaka, a kutatók pedig ilyenkor keresik az eddig ismeretlen nászbarlangokat. Egy-egy ilyen helyen akár több ezer denevér is összegyűlhet, amelyek nagyobb távolságból is érkezhetnek. A különleges őszi időszakról Görtöl Tamás denevér kutató beszélt rádiunknak.
7: Ilyenkor találkoznak egyes barlangokhoz, meg bányákhoz érkező denevérek, hogy párosodjanak egymással. Magyarországon jellemző, hogy csak néhány 10 vagy 1-200 kilométert mennek. Nyáron rovatbőség van az áttéri területeken, sok asszonyok a szülőkolóniákat egyes fajok ott alkotják, majd utána például Gemencből, Mecsekbe vagy akár a Bakonyba is elmennek, és az ottani barlangokban mászolnak. Ezen is dolgozunk, hogy minél több ilyen nászbarlangot ismerjünk, hogy aztán a védelmüket lehessen biztosítani.
6: Este 21 és 16 fok közé hűl le a levegő, este éjszaka általában erősen, időnként közepesen felhős lesz az ég, kisebb esőzápor előfordulhat. Szombat reggel és délelőtt átmenetileg közepesen felhős lesz az ég, reggelre 13-14 fokig csökken a hőmérséklet, délutánra 26-27 fok közelébe emelkedik. Köszönöm figyelmüket, a híreket Fitzsóri Erikától hallották.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: A négyórási hírek után, hogyha eddig tartott a munkaideje, akkor most már pakoljon, aztán sipírt haza, de hogyha még melóban van, én akkor is itt vagyok önnel, meg persze életünk legjobb zenéi is a 90-es, 2000-es évekből, úgyhogy itt lesz majd velünk a Hófehér Jaguár Péli Bardának köszönhetően, de utazunk majd egyet a föld körül, a Daft Punk-kal is, az órát pedig Siken, és 90-es és 90-es és 90-es és 90-es és 90-es és 90-es és 90-es és 90-es és 90-es és 90-es és 90-es és 90-es és 90-es és 90-es és 90-es és 90-es és 90-es és 90-es és 90-es és 90-es és 90-es és 90-es és 90-es és 90-es és 90-es és 90-es és 90-es és 90-es és 90-es és 90-es és 90-es és 90-es és 90-es és 90-es és 90-es és 90-es és 90-es és 90-es és 90-es és 90-es és 90-es és 90-es és 90-es és 90-es és 90-es és 90-es és 90-es és 90-es és 90-es és 90-es és 90-es és 90-es és 90-es és 90-es és 90-es és 90-es és 90-es és 90-es és 90-es és 90-es és 90-es és 90-es és 90-es és 90-es és 90-es és 90-es és 90-es és 90-es és 90-es és 90-es és 90-es és

0: a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101.8 és 90.4. A legjobb zenék.
1: Már minden rendben, de néha meg úgy érzem, hogy nagyon hiányzik valami. Aztán rájövök,

101.8 és 90.4 Best FM a legjobb zenék Székesfehérváron és a Velencei tó térségében is. Aki Székesfehérvár belvárosában jár, akár ma délután, akár holnap délután, ő igazi mesés programokon vehet részt, mármint tényleg mesés programokon, hiszen tegnap kezdődött és egészen holnap estig tart a 22. Országos Népmese Konferencia, amely a nevéből adódóan egy szakmai program is, de a nagy közönséget is várják mesés eseményekkel. Tegnap például a mesekocsma nyitotta ki kapuit az érdeklődők előtt, ma pedig a Bartók Béla téren mesés táncos estre várják az örök gyerekeket. Tóth Luca és zenekara húzza majd a talpalávalót, amely táncház lényege az lesz, hogy ma minden papucsot elszaggassanak 17:30-tól. Holnap pedig mesenap lesz a Bartók Béla téren, ahol a kézműves foglalkozások mellett lesz majd mesélés és hangszerbemutató is, úgyhogy a kicsiket és a nagyokat is egyaránt várják minden mese szerető érdeklődő tulajdonképpen. Én pedig minden zenekedvelőt várok itt a 101.8 és 90.4-en, méghozzá a 90-es, 2000-es évek legjobb zenéivel, amik közül a Szív Lapslágeresem hiányozhat.

0: 108 és 90,4 Best FM a legjobb zenék Székesfehérváron és a Velencei tó térségében is, amely térségből holnap délelőtt a történelem szerelmeseit várják Székesfehérváron. A kulturális örökség napjai alkalmából ugyanis egy ritka alkalomnak lehetünk részesei, bepillantást nyerhetünk a Budenz házba. Székesfehérvár rejtőzködő égkövét holnap délelőtt 10 és 12 óra között ismerhetjük meg. Izinger Katalin művészettörténész mesél majd az épület történetéről, illetve az itt kiállított Ivül gyűjteményről, és magáról a gyűjtőről, Ivül Ervinről is. A belépés díjtalan, minden érdeklődőt sok-sok szeretettel várnak. Állunk itt a Besten is részt vehet egy időutazáson, csak itt éppen a 90-es, 2000-es évek zenei hangulatába. Utazhat el, amely előadók közül nem hiányozhat a magyar modern pop-rock zenekar a The Beavers neve sem. Tudta, hogy a srácok zenéltek már Robbie Williams és az Imagine Dragons előtt is? Na, ők jönnek most a folytatásban itt a 108 és 90,4-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. MG modellek már 5.999.000 forinttól az Ivanicsnál. Kényelmes, praktikus és sokoldalú, hogy minden helyzetben számíthass rá. Munkába, hétvégére, hosszabb utakra, vagy akár a családi kalandokhoz. Az MG készen áll. Fedezd fel az MG világát az Ivanicsnál. Székesfehérvár, Palánkai út 7, ivanics.hu.
2: Fedezd fel az amerikai kontinensok színűségét az OTP Travel utazásain. Észak ikonikus nagyvárosai és nemzeti parkjai, Közép- és Dél-Amerika ősi birodalmai csak önre várnak. Álmai utazását megtalálja az OTP Travel utazási iroda változatos kínálatában, Székesfehérvári irodánkban, Várkörút 54. Utazzon az amerikai utazások szakértőjével.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 108 és 90,4 Best FM.

0: ezek a szép sztori. Gyönyörűen ennek teljes gondbocsi. Az emlékben nem kopi.
1: 101.8 és 90.4 Best FM a legjobb zenék Székesfehérváron és a Velencei tó térségében is. Akinek tetszett nyáron a belvárosi Fiesta program Székesfehérváron, és hát kinek ne tetszett volna, hiszen óriási volt az érdeklődés, ő most egy picit nosztalgiázhat, hiszen a Fiesta helyszínein rendezik meg a Színtérkép összművészeti fesztivált és művészetválasztót. Egy napra az egész belváros színpaddá, tánctérré és nyitott műteremmé alakul. Fehérvári zeneiskolák, táncműhelyek és képzőművészeti körök mutatják be, hogy mit is tudnak, és képzelj el, hogy az előadásukat nem kell csak néznünk, be is kapcsolódhatunk, úgyhogy kipróbálhatjuk a különféle művészeti ágakat. Holnap délelőtt 10 órakor kezdődik egyébként az esemény, és egészen este 8-ig tart, mintegy 60 szervezet interaktív programokkal, táncházakkal és közös zenéléssel, élményfestéssel várja a közönséget. A Városház téren, a Mátyás király emlékműnél, a Hősök terén, a Bartók Béla téren és a főutcán, a hotel előtti téren, tehát a belvárosban rengeteg programmal várják az érdeklődőket. Mi pedig itt a Besten rengeteg jó dallal, fantasztikus dallal, életünk legjobb zenéjével várjuk Önt, bármikor is hangoljon a 101.8 és a 90.4-re, ahol jön már is a Spin Doctor slágere.

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101.8 és 90,4 Best FM. A legjobb zenék.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel. A 101.8 és 90.4 Best FM-en.
1: 5 óra van, úgyhogy tartunk egy icipici szünetet, hírek, időjárás. Aztán jövök is vissza a folytatásban. Olyan jó kis dalokkal, mint a Legyen Valami.
2: Legyen valami mozgás, legyen valami pengés, megoldás.
1: Az órát pedig Tamnavi és Lima kezdi majd.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Sérült, üzemképtelen gépjárművét adja le Siófokon, a nagy autóbontóban.
4: Teljes körügyintézés, végleges kivonás.
3: A Mohus szerződéses partnere. Nagyautóbontó.hu.
5: Ne fűsd az utcát. Szigetelj Thermomasterrel. Most a teljes hőszigetelő rendszer színfelár nélkül. Kérj ajánlatot. Ungarocell.hu.
6: Őszi burkolat készletkisöprés a Hofbaum Braunnál szeptember 14-e és 26-a között. Ha fürdőszobát építesz vagy felújítasz, most érdemes nálunk körülnézned. Hofbaum Braun, az otthonod nálunk kezdődik. Székesfehérvár, Móri utca 408 és Mór, Deák Ferenc utca 91-93.
0: Reklámot hallottak. Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
7: Még lehet jelentkezni az Alba Regia ösztöndíjra. Ingyenes fülorgégészeti szűrés lesz Székesfehérváron. Kisebb esőzápor előfordulhat, Picsóri Erika vagyok. Három kategóriában hirdették meg az Alba Regia ösztöndíjat Székesfehérváron. A 2026-2027-es tanév első fél évére szóló támogatása szeptember 25-ig lehet jelentkezni, közölte az FMC. Az egyik lehetőség azoknak szól, akik az előző évben meghatározott országos vagy nemzetközi tanulmányi, illetve szakmai versenyen vettek részt. Az elért helyezéstől függően 30 vagy 60 ezer forint járhat. Külön kategóriát biztosítanak az Óbudai Egyetem Alba Regia Karán, valamint a Kodolányi János Egyetem Székesfehérvári képzési helyszínén most kezdő, a feltételeknek megfelelő első fél éveseknek. Ők 120 ezer forintra pályázhatnak. A Székesfehérvári Felsőoktatási Hallgatói Tanács tagjai 50 ezer forintot igényelhetnek. A részletes kiírások és az adatlapok a város honlapján érhetők el. Ingyenes fülorgégészeti szűrés lesz Fehérváron. A Ragadt Torkon a Rákot országos kampányhoz kapcsolódva szeptember 21-e és 25-e között várják a jelentkezőket a Szent György Kórházban. A program célja, hogy időben felismerjék a fej és a nyak területén kialakuló daganatos elváltozásokat, tájékoztat a Májva Virág Alapítvány weboldala. Különösen érdemes részt venni rajta, valamilyen panasz 3 hétnél tovább fennáll, dohányzás és rendszeres alkoholfogyasztás esetén pedig legalább 2 évente ajánlott az ellenőrzés. A szűrés körülbelül 15 percet vesz igénybe, térítésmentes, de előzetes bejelentkezés szükséges. Ma ismét benépesül a fővárosban a Merkart Sportközpont. 2 napon át a mozgási és a zenéi lesz a főszerep. A budapesti sportág és hangszerválasztóra az ország számos pontjáról várják a gyerekeket. Az első nap elsősorban az iskolai osztályok, szombaton pedig a családok élvezhetik a sportfesztivál hangulatát. A rendezvényről Kis Gergely kommunikációs igazgató beszélt.
8: Ingyenes rendezvény, több órán keresztül felhőtlen szórakozás a gyereknek kipróbálni sportágokat, nyereményjátékokba részt venni, minikoncerteket meghallgatni, kipróbálni különböző hangszereket és sportágokat, sportági bemutatókat megnézni, nagy színpadon találkozni bajnokokkal. Szóval mindig történik valami, bemutatók, edukálás, egy nagyon kerek program, és az állandóság egy nagyon fontos fegyverünk szerintem, itt a nagy sportág választom és nagy hangszer választom.
7: Este 21 és 16 fok közé hűl le a levegő, este éjszaka általában erősen, időnként közepesen felhős lesz az ég, kisebb esőzápor előfordulhat. Szombat reggel és délelőtt átmenetileg közepesen felhős lesz az ég, reggelre 13-14 fokig csökken a hőmérséklet, délutánra 26-27 fok közelébe emelkedik. Köszönöm figyelmüket, a híreket Picsóri Erikától hallották.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen
1: slágerei. Ezek voltak az 5 órási hírek, amik után már robogunk is tovább életünk beszéljével itt a 101.8 és 90.4-en. És tudja, várom a közlekedési infókat is, bármerre is járjon a térségben. 0623 555 525, ez a forró drótunk, az SMS és Viber számunk, ide jöhetnek az üzik, amiket cserébe olyan jó kis dalokat játszom, mint a Now or Never, a Tomovi és Lima előadásában.

Ez a 101.8 és 90.4 Best FM. SMS, Viber és telefonszámunk 0620 355 525.

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: 101.8 és 90.4
0: Best FM. A legjobb zenék.
2: Nem akarok várni többet, majd szólj, ha itt leszel. Ha szél leszemben szaladok, én a...

108 és 90,4 Best FM a legjobb zenék Székesfehérváron és a Velencei tó térségében is, ahol a 4 Street-től szólt a 10 éven át az elmúlt percekben. A marosegyi böndörödőt pedig nem hogy 10 éven át, hanem most már 18. éve rendezik meg Székesfehérváron a Gárdonyi Géza művelődési ház előtti téren. Így idén is várják azokat, akik szeretnének részt venni egy jó kis szüreti mulatságon. Holnap délelőtt 10 órától startolnak a színpadi programok, méghozzá a marosegyi óvodások műsorával, aztán a Szent Kristóf ház fiataljainak előadása lesz látható, őket pedig a Táncsics Mihály általános iskola tanulói követik majd, de lesz Mami Baba hordozós latin fitness bemutató, zumba tánc, örömtánc, szennyor tánc és a sóstói dalkör tagjai is fellépnek majd. A délután folyamán a kiskorász duó gyermekkoncertje is látható lesz a színpadon, csak úgy, mint a Bab Társulat 3 kívánság című óriás báb előadása. Az estet pedig a Big Time zenekar koncertje zárja majd. A szabadtéri programok között pedig lesz kézműves játszóház, népi játszótér, élő szavas mesemondás, szőlőpréselés és kézműves foglalkozások sora. A művelődési házban pedig a Szent Kristóf ház lakóinak alkotásait tekinthetjük meg. A programokra sok szeretettel várják az érdeklődőket. Nálunk itt a Besten pedig a 90-es, 2000-es évek legjobb zenéit. Hát ha nem is tekinthetjük meg, de hallgathatjuk meg, bármikor is hangoljon. A 101.8-ra és a 90,4-re, ahol a folytatásban már érkezik, és a Salt-N-Pepa slágere.

0: 101.8 és 90.4 Best FM a legjobb zenék Székesfehérváron és a Velencei tó térségében is, amely térségben mától már lezárásokra kell készülnünk az idei lecsófőző vígasság miatt. Ma este 11 órától vasárnap hajnali 4-ig nem lehet majd közlekedni a Dózsa-György út Zicsi liget melletti szakaszán, valamint a Szegfügyula utca, Benyák Bernát utcáig tartó részén, valamint a Várkörút Kígyó utcáig húzódó szakaszán, illetve a Mátyás Király körút Ibl Miklós utcai kereszteződésétől kezdődő részen sem. Az Ibl Miklós utca egy irányú lesz a Mátyás Király körúttól, az Ányos Pál utca pedig két irányú Zsák utcává válik. A lecsófőző miatt a buszok is terelő útvonalon közlekednek, ugye a helyi járatos buszok közül ez főleg a 16-os, 17-es és 42-es járatot érinti. Ezek mindkét irányban a Liget sor, Palotai út, Budai út, Várkörút, Rákóczi utca terelő útvonalon közlekednek, és kimarad a György Oszkár tér, a Szent Gellért utca, az Uszoda, a Szabadságharcos út, az Ibl Miklós lakótelep és az Országzászló téri megálló is. Közlekedjen ennek tudatában, és ne feledkezzen el ezekről a lezárásokról, mert különben úgy jár, mint én, hogy itt a Best délutánban elmondom, hogy merre felé nem érdemes menni, aztán persze délután arra felé megyek, és foghatom a fejemet, hogy nem hallgattam saját magamra. Vezessen óvatosan, hiszen mindenkit hazavárnak, és tudja, hogyha van közlekedési infója a térség útjairól, akkor azt pedig ne tartsa magában. 0623 555 525, ez az SMS és Viber számunk.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Ázsia szépségei felfedezésre várnak. Az OTP Travel utazásain életre szóló élmények hívják az évezredes hagyományok és a modern világ találkozásánál. Álmai utazását megtalálja az OTP Travel utazási iroda változatos kínálatában, székesfehérvári irodánkban, Várkörút 54. Utazzon az ázsiai utazások szakértőjével.
3: Miért fizetne többet? Székesfehérváron egyedülálló Andante gyártói akció az SC Home bútorszalonban. Most 10% azonnali kedvezményt adunk 16 típusú garnitúra minden összeállítására, egyedi rendelés esetén is. Figyelem, az akció és a kedvezményes árak kizárólag szeptember 30-áig érvényesek. Az akciós modelleket és a pontos árakat keresd az áruházban. Székesfehérvár, Széchenyi út 116.
4: MG modellek már 5.999.000 forinttól az Ivanicsnál. Kényelmes, praktikus és sokoldalú, hogy minden helyzetben számíthass rá. Munkába, hétvégére, hosszabb utakra, vagy akár a családi kalandokhoz. Az MG készen áll. Fedezd fel az MG világát az Ivanicsnál. Székesfehérvár, Palánkai út 7, ivanics.hu.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101.8 és 90.4 Best FM.

108 és 90,4 Best FM a legjobb zenék Székesfehérváron és a Velencei tó térségében is, ahol Melanie C is lágere után nekem mára a búcsú pillanatai maradtak csak hátra, mert aztán mindjárt érkezik DJ Vibe-ba és átveszi a stúdiót. Indul vele a péntek esti Night Shift, így most a Soulwave és Masako Dávid közösével. Mára búcsúzom, jön a valaki mondta, én pedig ezzel el is startolok haza. De holnap 3-kor újra jövök, remélem, hogy velem tölti majd a szombati Best délutánt is. Az elmúlt mintegy 180 percben Nagy Detit hallotta, további kellemes délutánt. Szép estét kívánok Önnek!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Szeptember 20-ától Tilla műsorvezetésével ismét jön az ország legnagyobb házi bulija, a Sztárban Sztár. 6 nő és 6 férfi énekes lép színpadra, hogy kiderüljön, ki a legnagyobb átalakuló. A zsűri székében idén Littai Klaudia, Lékai Kis Ramóna, Stól András és Papp Szabi foglalnak majd helyet. Szeptember 20-ától vasárnap esténként Sztárban Sztár a TV2-n.
0: Reklámot hallottak. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.
2: Everybody get up.

0: Hírek a Best FM-en. Még lehet jelentkezni az ország legnagyobb szemétszedési akciójára. Új munkarendre tér át a parlament, melegszik az idő. Köszöntöm Önöket, Bányász Árpád vagyok. 3 hetes munkarendre tér át hétfőtől az országgyűlés. A parlament jövő héten hétfőn és kedden, egy héttel később pedig hétfőn tart plenáris ülést. Az új renddel az interpellációkra és az azonnali kérdésekre fordítható idő is változik. Az eddigi 1 óra helyett 1,5 óra áll majd rendelkezésre. Forgalmi változásokra kell készülni Budapesten az autómentes hétvége miatt. Holnap és holnap után lezárják többek között a Műegyetem rakpartot, a Szabadsághidat, a Vámház körút egy részét, valamint autómentes lesz a Pesti alsó rakpart, Margit híd és Közraktár utca közötti szakasza is. A lezárások a közösségi közlekedést is érintik. A 47-es, a 48-as, a 49-es villamos nem jár. A BKK a Szabadsághíd lezárása idején elsősorban a 4-es metrót, a 4-es és a 6-os villamost, valamint a 7-es és a 133E autóbuszt ajánlja. Mintegy 10 000 résztvevőt várnak kedden a sérült gyermekek napjára a fővárosi állat és növénykertben. A 34. alkalommal megrendezett eseményre az ország minden részéről érkeznek fogyatékossággal élő gyermekek és családtagjaik. A látogatókat állatkerti túra, látványetetések, interaktív foglalkozások és színpadi programok várják. Koncertet ad a Kaláka együttes is. A kapukat szeptember 22-én reggel 9 órakor nyitják. A programok 10 órakor kezdődnek az esemény. 1992 óta csaknem 200 000 gyermeket láttak vendégül. Szeptember 22-ig lehet regisztrálni az idei Teszed hulladékgyűjtő akcióra. Az országos szemétszedést október 12-e és 18-a között rendezik meg. A cél az illegális hulladék felszámolása, az önkéntesség népszerűsítése és a környezettudatosság erősítése. A programhoz koordinátorként saját találkozási pont regisztrálásával vagy önkéntesként egy már meglévő helyszínhez csatlakozva lehet bekapcsolódni. Elsősorban kézzel, kesztyűben biztonságosan összeszedhető háztartási hulladékot gyűjtenek. Jelentkezni a szelektálok.hu oldalon lehet. Híreink végén ez sem pár szó arról, hogy milyen időjárásra számíthatunk az előttünk álló órákban. Változóan felhős időre számíthatunk, futózápor csak kevés helyen fordulhat elő. A folytatásban erőteljesebbé válik a gomoly felhőképződés is, elszúrtan záporok, zivatarok is kialakulhatnak. Hajnalban 10 és 16 fok közötti értékeket mérhetünk, délután 22-28 fok várható. A hét utolsó napján többnyire napos, gyengén felhős idő ígérkezik, csapadék csak kis eséllyel fordulhat elő. A hajnali órákban 8-16, napközben 25-30 fok között alakul a hőmérséklet.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
3: Ha csütörtökre szokták azt mondani, hogy az már kis péntek, akkor a mai péntekre mi nyugodtan mondhatjuk azt, hogy ez már a kis szombat, mert hogy a mai Night Shift Extra-ban a szombati rezidens Slim Fit érkezik vissza, vagy érkezik hamarabb, 1 óra erejéig. Szóval hip-hop és R&B ma is a menő, pont úgy, mint szombaton, úgyhogy ennek köszönhetően 6-7-ig én White Boy 7-től Slim Fit áll a lemezjátszók mögött. Indul a pénteki Night Shift Extra!

0: X-ben. A lemezjátszóknál White Boy.
1: Mixcloudon pedig nem csak az én korábbi mixeim hallgathatók vissza, mert kivétel nélkül az összes Nightshift lemezlovas oda tölti fel a korábbi mixeit a saját profilja alá, szóval ott tessék keresgetni Nightshift DJ-k után. Akinek pedig ez nem elég, és szeretné velünk felvenni a kapcsolatot, üzenni nekünk, megteheti számtalan módon. Lehet például nekünk e-mailt írni az info@bestfmbudapest.hu-ra, SMS vagy Viber üzenetet küldeni a 0620 55 55 155-re, és hogyha lájkoltok minket Instán és Facebookon, Best FM Rádió Magyarország, akkor természetesen azon keresztül is üzenhettek nekünk.

0: nélkül. Ez a Night Shift Whiteboy-jal és a legjobb zenékkel.
1: Felkerült 5 újabb mix a Mixcloud oldalamra, mixcloud.com/DJ Whiteboy. De nem csak engem, hanem az összes Night Shift lemezlovast kivétel nélkül ott találjátok meg, szóval ugyanott kell keresgetni Lauer Christian hétfői Classic House mixeit, Hangya Funky szettjeit, vagy éppen Slim Fit, Hip Hop és R&B egyórájét is. Jó, tehát mixcloud.com/DJ Whiteboy, az én mixeim ott elérhetőek, és minden mix mellett természetesen ott van a tracklista is.

0: time. We shouldn't have left you without a dope beat. Step two, step two, step two, step two, step two, step two. It's been a long time. We shouldn't have left you.
1: A legjobb zenék mixben. Ez a Night Shift White Boy-jal a Best FM-en.
2: Egészen pontosan ez a Night Shift Extra minden pénteken. 6 rezidens 7 napra se, hogy nem jön ki a matek, úgyhogy persze, hogy minden héten valaki duplázik. Ez a valaki ezen a héten Slim Fit lesz, szombati rezidensünk, és persze ő hozza magával a szombati hangulatot, meg a szombati zenéket, vagyis hip-hop és R&B még egy órán keresztül. 7 és 8 óra között is itt a Besten, nagyon gyors szünet, tényleg egy rövidke pihenő, helyet cserélünk, és aztán pár perc múlva innen folytatjuk, senki ne menjen se.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Szeptember 20-ától Tilla műsor vezetésével ismét jön az ország legnagyobb házi bulija, a Sztárban Sztár. 6 nő és 6 férfi énekes lép színpadra, hogy kiderüljön, ki a legnagyobb átalakuló. A zsűri székében idén Littai Klaudia, Lékai Kis Ramóna, Stól András és Papp Szabi foglalnak majd helyet. Szeptember 20-ától vasárnap esténként Sztárban Sztár a TV2-n.
0: Reklámot hallottak. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Már lehet szavazni az év kilátójára. A hibrid autók tartják a legjobban az értéküket. Továbbra is komoly a száj van. Köszöntöm Önöket, Bányász Árpád vagyok. Nem hozott érdemi változást az elmúlt napok időjárása a szárazságban, bár az ország északnyugati részén hullott eső az Alföld nagy területein továbbra is komoly aszály van. A tartós vízhiány miatt a kukorica és a napraforgó sok felé már teljesen kiszáradt, ezért a betakarítás is a megszokottnál korábban kezdődött. Nyugaton javultak a repcevetésének feltételei, északkeleten viszont több helyen még a talaj előkészítéséhez is túl száraz a föld. Visszaesett a lakóhelyet váltók száma Magyarországon. A friss adatok szerint tavaly kevesebben jelentettek be új lakcímet, és az elmúlt 10 évben mindössze egyszer volt ennél kisebb a költözési aktivitás. A megyehatárokat átlépők száma megközelítette a 115 ezeret. Csak nem minden második költöző pedig Budapestet vagy Pest megyét választotta. A központi térségen kívül Fejér, Győrmoson és Bács-Kiskun tartozott a legnépszerűbb célpontok közé. A hibrid autók tartják legjobban az értéküket a használt autópiacon. A legfrissebb adatok szerint évente átlagosan 5,7%-ot veszítenek értékükből, míg a benzinesek csak nem 7, a dízelek, az elektromos autók pedig 7,5% feletti mértékben. Közben egyre kevesebb az olcsóbb jármű. Augusztusban a kínálat 35%-a került, 2,5 milliónál kevesebbe. Ez egy év alatt 4% pontos csökkenés. Az autók átlagára ugyanakkor lényegében nem változott, 5,5 millió forint körül alakult. Elindult a szavazás az év kilátója címért. Idén 10 hazai helyszín került a döntőbe, a Pilistől a Börzsönyön és a Bükkön át egészen a Soproni hegységig. A jelöltek között van többek között a Boldogözséb, a Csóványosi, a Jánosvára és a Várhely kilátó is. A győztesről a közönség dönt. Voksolni szeptember 28-án éjfélig lehet az aktív kalandor oldalán. A 7. alkalommal meghirdetett kezdeményezés célja, hogy a hazai kilátók mellett a természetjárásra, valamint Magyarország természeti és épített értékeinek megőrzésére is felhívja a figyelmet. A hírblokk végén nézzük, hogy milyen időjárásra számíthatunk az előttünk álló órákban. Változóan felhős idő várható, csak kevés helyen lehet futózápor. Holnap erőteljes gomoly felhő képződésre lehet számítani, amelyből elszórtan alakulhat ki zápor, zivatar. A hőmérséklet a hajnali 10-16 fokról délutánra 22 és 28 fok közé emelkedik. Vasárnap többnyire gyengén felhős napos időre van kilátás, csapadéknak kicsi az esélye. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 8 és 16, a legmagasabb nappali hőmérséklet 25 és 30 fok között alakul.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
2: Hogy a nemek aránya teljesen kiegyenlített legyen, ugye két hölgyel kezd Slimfit, úgyhogy most még két úr van ide, igazából már csak egy úr él a főszerep. Mert a 10-en te állsz a lemezjátszok mögött, most 8-ig.
3: Köszi, hello.

0: sztárok mixben. Megszakítás nélkül. Ez a Night Shift.
1: Nem tudom, kell-e még mondani, ha valakinek az elmúlt egy és negyed órában nem esett le, hogy a mai péntek esti Night Shift extra az a hip-hopról és az R&B-ről szól.
2: Tényleg?
1: Képd, igen, tehát hogyha a zenéből nem, meg abból, hogy te is itt vagy, aki úgy egyébként szombati rezidensünk, hogyha ebből nem rakta össze senki, akkor azt hiszem, ők most már menthetetlenek. Mindegy, azért mondjuk el, hogyha itt nem, akkor élőben hol? Most zárjátok a hétvégét, ugye?
2: Így van, a nyarat.
1: Ja, bocsánat, igen, mert azt hiszem, holnap még csak szombat van, szóval.
2: Így van, szóval holnap a Petőfi lábánál azon a bizonyos hajón délután 5-től este 10-ig, úgyhogy majd gyorsan felugrok egy gyors szetre, és megyek is vissza.
1: Tehát ott kezdesz, idejössz, visszamész.
2: Így van.
1: És elsiratjátok a nyarat.
2: Így van, reméljük, hogy jó időnk lesz.

0: Életünk legjobb zenéi a Best FM-en a Night Shift-ben szólnak. A lemezjátszóknál Slim Fit.
1: Még szakmán belül is az egyik legjobb rappernek tartják, ugye?
2: Igen, Greatest of All Times, így van.
1: Na most igen, tehát ugye Paradise is really nice. Very nice, bocsánat, ez nem ez a legerősebb ríme. Azért legyünk őszinték. Mentségére legyen szóval azért a hazai zenei életben van, aki ennél sokkal szarabb rímekből most már évek óta megér.
2: És komplet
1: dalokat húz föl a rímekre, de ez egy másik történet.

0: Ez a Night Shift minden szombaton Slim Fittel és a legjobb R&B zenékkel a Best FM-en.
1: Hát akkor az a forgatókönyv nem fog működni, mert Millerrel szokott, hogy akkor itt maradsz itt a szó, mert tudjuk, hogy dolgod van holnap, de azért holnap azért akkor szokásos időben helyre gyere vissza, legyél kedves.
2: Megpróbálok nem késni.
1: Jó, rendben, minden arra azért rácsörgök, hogy 6 óra magassága, egy óra alatt az ide érsz a hajóról, nem?
2: Hát, reméljük,
1: még akár, perc, még akár úszva is, pedig ez eddig végig beton. Na mindegy.
2: Áll szemben.
1: Akkor holnap, az meg egy jó rap zenekar.
2: Volt.
1: Igen. Holnap este 7.
2: Így.
1: Gyere.
2: Köszöntöm.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Best FM-en. A koronavírusos fertőzések szórványos növekedése várható. Jövő hónapban ismét lesz Kolonics György emlékfutás. Erőteljesebbé válik a gomoly felhőképződés. Bányász Árpád vagyok a hírekkel.
2: Enyhén emelkedett a koronavírus örökítő anyagának koncentrációja a hazai szennyvízben, ezért a következő időszakban a fertőzés számok szórványos növekedése várható, közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. Az elmúlt héten Budapesten és az agglomeráció egyes településein is kimutatták a vírus örökítő anyagát. A főváros északi, déli és központi területein mérsékelt, az ország többi vizsgált részein alacsony koncentrációt mértek. Novemberben érkezik az iskolakezdési támogatás második részlete utalvány formájában. Erről a szociális és családügyi miniszter posztolt a közösségi oldalán. Kátai Németh Vilmos arra is felhívta a figyelmet, hogy ha az első részlet utalással érkezett és időközben változott a lakcím, érdemes ellenőrizni, hogy az állam kincstár rendszerében is megfelelő lakcím van-e. Az iskolakezdési támogatás összege 100 000 forint, ennek első 50 000 forintos részletét már augusztus végén megkapták az érintett családok. A műemléki értékeinket mutatja be a Kulturális Örökség Napjai programsorozat. Ilyenkor akár olyan épületekbe is bepillantást nyerhetünk, ahová máskor nem. Országszerte több mint 170 helyszínen várják az érdeklődőket holnap és holnap után, mondta rádiónknak Vörös András, az ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottság elnöke.
3: A Kulturális Örökség Napjainak a célja az, hogy olyan műemlékeket vagy olyan régi épületeket, amelyek értékesek, és a tulajdonos büszke az értékeire, felismert és szívesen megmutatja másoknak is, azokat megnyissunk a nagy közönség számára. Ezen a hétvégén pincékbe, padlásokra, egyébként elzárt épületekbe lehet bejutni, ahol a legtöbb helyen szakszerű vezetést is kapnak. Ami az idei programban különlegesség, az az, hogy a Kulturális Örökség Napjaihoz csatlakozott az első magyar malomnap. Hívtuk a vízimalmok, szélmalmok, szárazmalmok tulajdonosait, hogy vegyenek részt ezen az ünnepen.
2: Október 23-án ismét megrendezik a Kolonics György emlékfutást Budapesten. A Népszigeten három táv közül választhatnak a részt. Az eseményt 2009 óta rendezik meg a 2008-ban elhunyt kétszeres olimpiai bajnok kenus emlékére. Kolonics György maga is rendszeresen futott, több alkalommal vett részt a Bécs-Budapest ultramaratonon. Változóan felhős időre számíthatunk, futózápor csak kevés helyen fordulhat elő. A folytatásban erőteljesebbé válik a gomoly felhőképződés is, elszúrtan záporok, zivatarok is kialakulhatnak. Hajnalban 10 és 16 fok közötti értékeket mérhetünk, délután 22-28 fok várható. A hét utolsó napján többnyire napos, gyengén felhős idő ígérkezik, csapadék csak kis eséllyel fordulhat elő. A hajnali órákban 8-16, napközben 25-30 fok között alakul a hőmérséklet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
5: A következő óra világsztárjai közül a legtöbben már voltak itt nálunk fellépni, hiszen láthattuk már élőben Timbalandot is, és Nelly Furtadót is, a Backstreet Boys többször is, szegény George Michael szintén többször, és hát ugye tavaly évvége óta már Jennifer Lopez is ehhez a körhöz tartozik. Nem is beszélve ATB-ről, aki a Let You Go-val indítja az órát.
4: Ez a Night Shift a Best

Best FM a legjobb zenék. Valószínűleg ez már egy örök és megválaszolatlan kérdés maradt, hogy ez a dal kinek tett jót, vagy ki köszönhet többet ennek a dalnak? Adamski, aki írta ezt a dalt, vagy Seal, aki énekli? És hát az is egy jó kérdés, hogy vajon ez a dal akkor is ugyanilyen jó lett volna, hogyha nem Seal énekli, vagy már eleve olyan jó volt maga az alapanyag, hogy igazából tök mindegy, hogy ki énekelte volna fel. Ez akkor is egy örök klasszikus maradt volna. Hogy Adamski ma mi van, azt nem tudjuk. Egy biztos Seal itt volt július 30-án, és brutálisan jó koncertet adott az MVM Dome-ban. Jön most a Kill. Itt a Besten.

legjobb zenék. A most érkező dal videóklipjében George Michael tett egy elég egyértelmű utalást korábbi lemezkiadójára. Hát gyakorlatilag hazugnak nevezte őket. És a városi legendák szerint ezen annyira berágott a lemezcég, hogy ők intézték el, hogy a 3 díjra jelölt klip végül egyetlen egy szobrocskát se kapjon az MTV Music Awards díjátadó gálán. De a rajongókat nem lehetett megállítani, úgyhogy végül is a közönség szavazást torony magasan ez a klip nyerte. George Michael és a Fast Love érkezik itt a Best Amp, a legjobb zenék között.

Stefan, a zenék állítólag nem a legkorrektebb módon váltak meg Tom Jones-tól a Voice szerkesztői. A következő évadban már nem ő lesz az egyik mentor a forgószékes tehetségkutatóban, a most érkező Cheryl Cole váltja őt.

Best FM a legjobb zenék, 3-4 albumnyi anyag biztosan összegyúlni azokból a dalokból, amelyeket anno a producerek eredetileg Michael Jacksonnak szántak, de aztán végül nem nálal kötöttek ki. Ilyen Justin Timberlake komplett első szóló albuma, ilyen például Madonna La Isla Bonita című dala, és ugyanebben a sorba passzol a most érkező kislemez is. If You Had My Love, jön!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Best FM-en. Még nem lélegezhetnek fel az allergiások. Sportágat és hangszert is lehet választani a fővárosban. Helyenként felhősödhet, eső nem lesz. Köszöntöm Önöket, Bányász Árpád vagyok. Melegszik az idő a hétvégén, holnap és holnap után is többnyire napos, gyengén felhős idő várható. Csapadék csak kevés helyen fordulhat elő. Szombaton 24-29, vasárnap 25-30 fokig emelkedhet a hőmérséklet. Részletes információk az időjárásról a hírblokk végén hallhatók. 3 hetes munkarendre tér át hétfőtől az országgyűlés. A parlament jövő héten hétfőn és kedden, egy héttel később pedig hétfőn tart plenáris ülést. Az új renddel az interpellációkra és az azonnali kérdésekre fordítható idő is változik. Az eddigi 1 óra helyett másfél óra áll majd rendelkezésre. Október első hétvégéig még vonattal is elérhető a horvát tengerpart Budapestről. Az Adria Intercity szeptemberben is október elején keddenként és péntekenként indul Splitbe, visszafelé pedig szerdán és vasárnap közlekedik. A MÁV csoport tájékoztatása szerint az éjszakai járat idén is népszerű, eddig több mint 8600 utazást regisztráltak Budapest és Split között. Ma ismét benépesült a fővárosban a Merkapcs Sportközpont. 2 napon át a mozgásé és a zenéi a főszerep. A budapesti sportág és hangszerválasztóra az ország számos pontjáról várják a gyerekeket. Ma az iskolai osztályok kaptak főszerepet, holnap pedig a családok élvezhetik a sportfesztivál hangulatát. A rendezvényről Kiss Gergely kommunikációs igazgató beszélt.
2: Ingyenes rendezvény, több órán keresztül felhőtlen szórakozás a gyereknek kipróbálni sportágokat, nyereményjátékokba részt venni, mini koncerteket meghallgatni, kipróbálni különböző hangszereket és sportágokat, sportági bemutatókat megnézni, nagy színpadon találkozni bajnokokkal. Szóval mindig történik valami, bemutatók, edukálás, egy nagyon kerek program, és az állandóság egy nagyon fontos fegyverünk szerintem, itt van a sportágválasztó és nagy hangszerválasztó.
1: Túl vagyunk a parlagfűszezon legintenzívebb időszakán. Az allergiások számára azonban még nem ért véget a kellemetlen időszak. A hűvösebb idő hatására az ország nagy részén csökkent a levegő pollen terhelése. A Tiszántúlon ugyanakkor a következő napokban még nagyon magas értékeket is mérhetnek, ezért az arra érzékenyeknél továbbra is erős allergiás tünetek jelentkezhetnek. Változóan felhős idő várható, csak kevés helyen lehet futózápor. Holnap erőteljes gomoly felhő képződésre lehet számítani, amelyből elszórtan alakulhat ki zápor, zivatar. A hőmérséklet a hajnali 10-16 fokról délutánra 22 és 28 fok közé emelkedik. Vasárnap többnyire gyengén felhős napos időre van kilátás, csapadéknak kicsi az esélye. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 8 és 16, a legmagasabb nappali hőmérséklet 25 és 30 fok között alakul.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Betűpárokban érkeznek hozzánk a következő órában az előadók, hogy pontosan mire is gondolok. Hát például arra, hogy a Magna Cum Laude után rögtön jön majd a Morcsiba, a Delightot DJ Tonka követi, a Soul Searcher után jön a Shakedown, Tom Novi után a Tankcsapda, a Black Eyed Peas után pedig Buy Alex. Egyébként a Black Eyed Peas indítja az órát a Where is the Love-val.
3: Ez a Night Shift a Best FM-en White Boy-jal.

Best FM, a legjobb zenék. A mai esőt záport zivatart, holnap köd váltja, amúgy marad minden ugyanaz, 26 fokos nappali maximum, szél és front nélkül, és aztán vasárnap egy picikét visszakapunk a nyárból. Nem lesz se csapadék, se köd, se szél, se front, se igazából felhők, cserébe lesz 28 fokos nappali maximum. Országszerte mindenhol.

0: Night Shift a Best FM-en. A legjobb zenék.
1: Ül mellém, valamit mondok, szomjas vagy, látom, egy üvegbort kibontok, figyelj.

Best FM, a legjobb zenék. Vasárnap a Gellért-hegy oldalát érdekes, de inkább azt mondom, hogy vicces járművek fogják majd ellepni, ami miatt az úgymond normális gépjárműveket tehát egy picikét korlátozni fogják. Szóval Láda Derby lesz a Tabánnál, ami miatt tessék elterelésekre és lezárásokra számítani egészen vasárnap este 8-ig.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Nehéz időszakon vannak túl a borászok. Még lehet jelentkezni a Teszed akcióra. Autómentes hétvége következik a fővárosban. Köszöntöm Önöket, Bányász Árpád vagyok. Szeptember 22-ig lehet regisztrálni az idei Teszed hulladékgyűjtő akcióra. Az országos szemétszedést október 12-e és 18-a között rendezik meg. A cél az illegális hulladék felszámolása, az önkéntesség népszerűsítése és a környezettudatosság erősítése. A programhoz koordinátorként saját találkozási pont regisztrálásával vagy önkéntesként egy már meglévő helyszínhez csatlakozva lehet bekapcsolódni. Elsősorban kézzel, kesztyűben biztonságosan összeszedhető háztartási hulladékot gyűjtenek. Jelentkezni a szelektálok.hu oldalon lehet. A végéhez közeledik az idei szüret. Az elmúlt évtizedek egyik legnehezebb időszakán vannak túl a hazai borászok. A tavaszi fagyok és a nyári asszály jelentős terméskiesést okozott. A minőségre viszont nem lehet panasz, mondta rádiónknak Frittmann János, a Hegyközségek Nemzeti Tanácsának elnöke.
2: A minőség az nagyon jó. Egy-két helyen, ahol megsült a szőlő, ott természetesen azokról az ültetvényekről nem olyan a minőség. Mennyiség az rendkívül kevés. 5 millió más a környékén lesz, ilyen kevés szőlő 40 éve nem termett. Arra a földön nagy fagykár volt, egy-két ültetvény jól regenerálódott ott is, de van, amelyik nem. A gazdáknak a jövedelmezősége az nagyon megcsapad. Kék szőlők vannak kint, és nagyon kevés, Tokajban lehet még kint fehér szőlő. Többi borvidéken már csak a fennhagyott ilyen késői szület jellegű termések lehetnek kint, de ez nagyon elenyésző. 90-95%-ban biztos, hogy kész van a szület.
1: Forgalmi változásokra kell készülni Budapesten az autómentes hétvége miatt. Holnap és holnap után lezárják többek között a Műegyetem rakpartot, a Szabadsághidat, a Vámház körút egy részét, valamint autómentes lesz a Pesti alsó rakpart, Margit híd és Közraktár utca közötti szakasza is. A lezárások a közösségi közlekedést is érintik. Október 23-án ismét megrendezik a Kolonics-György emlékfutást Budapesten. A Népszigeten három táv közül választhatnak a résztvevők. Az eseményt 2009 óta rendezik meg a 2008-ban elhunyt kétszeres olimpiai bajnok Kenus emlékére. Kolonics-György maga is rendszeresen futott, több alkalommal vett részt a Bécs-Budapest ultramaratonon. Változóan felhős időre számíthatunk, futózápor csak kevés helyen fordulhat elő. A folytatásban erőteljesebbé válik a gomoly felhőképződés, és elszúrtan záporok, zivatarok is kialakulhatnak. Hajnalban 10 és 16 fok közötti értékeket mérhetünk, délután 22-28 fok várható. A hét utolsó napján többnyire napos, gyengén felhős idő ígérkezik, csapadék csak kis eséllyel fordulhat elő. A hajnali órákban 8-16, napközben 25-30 fok között alakul a hőmérséklet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Tegnap előtt, szeptember 16-án ünnepelte 58. születésnapját Marco Antonio Muñiz, akit a világ csak úgy ismer, hogy Mark Anthony, és akinek a létező összes A-kategóriás celeb gratulált tegnap előtt Instán és Facebookon keresztül. Az I Need To Know jön hamarosan itt a Best FM.
3: Ez a Night Shift a Best FM-en White Boy.

Best FM, a legjobb zenék, megígérte az Oasis, úgyhogy be is tartja. 27-ben ismét világkörüli turnéra indulnak a fiúk, ráadásul most minden helyszínen többször is meg lehet majd őket nézni. Glasgow-ban, Zsinórban 5-ször, Manchesterben 11-szer lépnek majd fel, de dupláznak még Münchenben, Barcelonában, Amsterdamban, Párizsban, Rómában, Las Vegasban és Bostonban pedig 3-3 bulit tolnak majd a jövő nyáron.

Best FM a legjobb zenék, Mucho Mambo volt az első kis lemezük, Mambo Italiano a második. Ezek után joggal gondolná az ember, hogy egy olasz illetőségű duóról van szó. Nem, Easy Very Brightoni a két úriember, Alex Rizzo és Elliot Island. Egy kubai zeneszerző, Perez Prado egyik dalának alapjait használták fel ehhez a dalhoz, ami egyébként csak azért nem tudott felkerülni az angol lista élére, mert hogy akkor éppen Lou Bega Mambo No. 5 című dala volt a top pozícióban, ami szintén ennek a bizonyos Perez

Best of FM a legjobb zenék. Hozd magaddal azért egy-két ruhát, de majd ott a helyszínen veszünk valamit, ami jól fog kinézni a videóklipben. Ezzel az utasítással indultak el Tájföldre Spillerék, de hát ezt kicsit kihagyták a számításból, hogy a 2 méter 3 centi magas olasz DJ-re elég nehezen fognak majd ruhát találni Bangkokban. Így is lett, úgyhogy a videóklipben látható összes ruha az kivétel nélkül mind Cristiano Spilleré. Ő jön most Sophie Ellis Baxterrel és a Groove Jettel itt a Best of.

Best FM, a legjobb zenék. 30 évet kellett várni az ítéletre, úgyhogy ez a plusz egy hónapos már tényleg nem számít semmit. Keith D. Davis bűnös a Tupac Shakur ellen megszervezett gyilkosság vádjában. Minimum 40 évre számíthat, de egészen pontosat majd október 13-án mond az esküdt szék.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este.
2: Egyébként ma, szeptember 18-án van az egyenlő bérezés világnapját, ami a következő óra világsztárjait illeti. A bérezésükben nem nagyon tudunk beleszólni, de egyenlően biztosítunk mindenkinek lehetőséget 11 és éjfél között, úgyhogy Molokóék érkeznek majd a Sing It Back-kel, jön Bob Marley, Funkstar the Lux-szal és a Sun is Shining-gal, a sor legelején pedig a Safri Duo Baya Baya-val.
1: Ez a Night Shift a best

Best of a legjobb zenék, az egymás után érkező két dal gyakorlatilag ugyanazt mondja, picit más stílusban és más szöveggel, de a lényeg mind a kettőnél az, hogy az élet szép. Sun is shining, it's a beautiful day, előbb Bob Marley on Funkstar Deluxe, aztán pedig Michael Bublé, itt a Best-en, a legjobb zenék között.

Best FM, a legjobb zenék. Ennyi volt a péntek, úgyhogy zárom a Night Shift-et is ezzel a lendülettel. Jó bulit mindenkinek, aki most fejest ugrik a hétvégébe. Holnap Hip Hop és R&B 6-tól 8-ig csatlakozik hozzá majd Slim Fit. Jön Britney, én meg megyek, jó éjszakát, nem sokára találkozunk.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best FM. Right about now. The Funk Soul Brother. Check it out now.

0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.
1: Dr. Béres.
2: My name is Victor, you can take a picture.

0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best
1: FM. Ez a levél megint neked íródik. Lelkem egy koldus, a túlélésért kínlódik. Hiányoztál mindig, nem izgatott, hogy ki volt itt. Egy fél árva kiskölyök a mai napig vívódik. Megjött a siker, a díjak, a pénzek, a kisfiam, a párom, lecsaládi fészek. Sokszor vártam, hogy kihunjon a fényem, mert nincsen több vasárnap, csak egy züllött péntek. Sokan nem hiszik, de a csillagod is látom. Sokszor beszélek hozzád, és éneklem a számod. Kevés volt az időnk, ezt mai napig bánom. Pihenj csak tovább, és folytasd az álmod.

A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es, és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.